0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exium slágerek a 107,1-en.
2: SMR
1: a 107,1-en.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
0: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Ladirlada.
1: Dobre.
2: Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. 107,1 MHz.
0: Ahol a régi melódiák szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona.
3: A régi zenék otthona. Még nem tudom.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez.
1: A lemez.
0: Forog tovább.
1: Tovább. Tovább. Tovább.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, retrósláger érkezik a 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: srác.
1: 7 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rád.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
4: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
5: A 107,1-en.
6: Egy hálás szív.

0: szív. Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi zenék otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.

Hakan'a hep ısmarladık.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a

0: szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán. Elismerésben részesült Tereg Loncsák, Karapáncsit, a Szabadkai Zeneiskola zongoratanára, Kucsera Noémi, a Szabadkai Zeneiskola gitártanára, és Somonai Szalai Andrea, aki a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. Tartós hőhullám érte el térségünket, a következő napokban is rendkívül magas hőmérsékletekre kell számítani. A meteorológusok szerint helyenként 36 Celsius fok is lehet. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek esetében. A kánikula miatt takarékos vízhasználatra szólítja fel a polgárokat a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat. Arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet elsősorban ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. Az elmúlt napokban ugyanis jelentősen megnőtt a vízfogyasztás Szabadkán, különösen az esti órákban, ez pedig nagy terhelést jelent a vízellátó rendszer számára. A folyamatos és zavartalan ellátás biztosítása érdekében arra kérik a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint mellőzzék vagy mérsékeljék az egyéb célú vízhasználatot. És átfogó politikai és alkotmányos változásokat jelentett be Magyar Péter az országgyűlésben. A magyar miniszterelnök elindította a tisztító tűz műveletet, amelynek célja a korrupció elleni fellépés és az állami vagyon visszaszerzése. Beszédében több alkotmányos és igazságügyi változtatást is kilátásba helyezett, valamint kezdeményezte Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani a meteorológusok szerint. Jóval 30 fok felett lesznek majd a csúcsértékek, akár 33 fokot is mérhetünk a mai napon.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
2: Csak a legfrissebbek.
0: Egy óra múlva is.
3: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: Reklám következik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: Okarimesta.
1: A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon. A 107,1-en.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És már is indítjuk mai Mozaik című műsorunkat itt a 107,1-en. Köszönt Önöket, fő és felelős szerkesztőnk Dédit Szuzanna. Mai adásvezető technikusunk Várodi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Nézzük, hogy mivel is készülök Önöknek mégpedig a mai napra. Mégpedig a gyümölcsösökről lesz szó, mégpedig az autókról, hogyan készítsük fel nagyobb utazás előtt. Ezen kívül szó lesz a 7. Angliai József Attila vers és megzenésített vers és prózamondó versenyről, amelyet Londonban tartottak. Ezen kívül Bajmokon megrendezésre kerül a Dózsa György napok és a Péter Páli borudvar. Ezen kívül nemzetközi népi kézműves táborról is szó lesz majd a mai napon, és játszani is fogunk. Egy darab 7 nap fél éves előfizetés lehet majd elvinni tőlünk, mégpedig a továbbiakban, Mozaik után tudják, beszéljünk róla. Benne dr. Schilling István új regényéről lesz szó, úgyhogy maradjonak velünk ezen a szép, igen, kánikulás napon.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Már is közérdekű információval érkezek itt a 107,1-en, miszerint hol kell számítani áramkimaradásra, mégpedig karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás a mai napon. Tehát június 23-án kedden Nagyfény, Radanovác, Palics, Hajdújárás, Királyhalom és Kispiac 1-es utcáin. Még több közérdekű infóért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, és egy kicsit nézzünk rá az időjárásra, és hát per pillanat már reggel, amikor ide értem, akkor még csak 21-22 fokot mérhetünk, hát nagyon gyorsan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, már 25 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, hát tombol a nyár, föltekén, ahogy idézek egy zeneszámot, és amire számítani kell a mai napon, hát tegnap például nálunk Magyar Kanizsán jócskán esett az eső, mint a Dézsából öntötték volna, tehát egy zivataros napnak lehetünk tanúi, vagy délutánnak, illetve ez nem volt másképp más területeken sem, és amire készülni kell, tehát ma is jóval 30 fok feletti értékeket mérhetünk, majd akár 33 fok is lehet, és ahogy haladunk szép lassan előre a hétben, képzeljék el, a mostani prognózis szerint szombaton, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk, és egy kicsit távolabb nézünk, és nem is kell olyan távolra nézni, jövő hét elején akár 39 fok is lehet. Még egyszer hangsúlyozom, a mostani prognózis szerint nagyon vigyázzanak magukra, hiszen nem jön front, de a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, elsősorban az idősek és a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula, a keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszulét jelentkezhet, nő az infarktusok és sztrókok esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, napközben könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk. Ami fontos, hogy az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Már is megyünk tovább, itt a 107,1-en Sunday Girl, Blondie következik most.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, mégpedig 1 euró 117 dinár 42 para, 100 magyar forint 33 dinár 24 para, 1 svájci frankára 126 dinár 97 para, 1 angol font 136 dinárba kerül, és 1 amerikai dollár 102 dinár 75 parába. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a 107,1-en, már is csak Barry következik itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: És 8 óra múlt pontosan 39 perccel nézzük, mit tartogat számunkra a mai magyar szó. Tudják, június 23-ra kedre szól. Nézzük, címeket fogok sorolni. Az értékek átörökítői átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat, majd az Adai Tájház felmérése, erről is lehet olvasni, illetve 100 000 tonna búza, vagy egy ilyen közvitán a felújítás, illetve Európa leggyorsabban növekvő gazdaságra. Erről is lehet olvasni. Már is megyünk tovább, és lapozgatunk a mai magyar szóban. Közösségi összefogás és kitartás, erről is népzene és néptáncást, illetve ház vagy lakás, vagy rajtunk múlik településeink biztonsága. Ez már 6. oldal, és ténylegesen hallják, ahogy lapozgatok. Helytörténeti gyűjtemények és kulturális örökségvédelem. Majd a jövő zöld közlekedését álmodták meg, és sikert aratott a kártevő revű Szabadkán. Ezen kívül sporttal is találkozhatnak, és belenézünk a mai magvetőbe, mégpedig egy ilyen cím: tejágazat, vége a végtelenségig elhúzódó kifizetéseknek, vagy bőség a pultokon, de kevés a vevő, vagy visszafogott kereslet a gabonapiacon, illetve hihetetlen mennyivel drágult a burgonya. Kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Itthon kocsonya lesz belőle, Peking vagyonokat fizet érte, jégeső tarolta le Magyarországot, vagy elképesztő rovaráradat esedékes is. Eltűntek a lepkék, kiderült, hogy mi áll a háttérben. Na, erről is lehet olvasni, akinek megtetszett a mai magyar szó, ugorjon le a lapárushoz és vásárolja meg.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, június 23-án. 58 esztendős korában meghalt Bogolyub Mataruga, Szabadka Fócsa utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 76 éves korában elhunyt Munira Vojnich Hajduk, Szabadka, Harangozó Vilmos utcai lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 60 esztendős korában meghalt Tránka Reli, Szabadka, Avala utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 70 éves korában elhunyt Borislav Arsenovics, Szabadka, Testvériség egység körúti lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Radics kápolnájából. 69 esztendős korában meghalt Magyari Margit, Szabadka, Kertes utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a Palicsi temetőben. 93 éves korában elhunyt Miléva Csucskovics, Szabadka, Bajnát utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Radics kápolnájából. 80 esztendős korában meghalt Iréna Ivkovics, Szabadka, Első Fölkelés utcai lakos. Temetésem a 17 órakor lesz a Zentai úti temetőben. 65 éves korában elhunyt Milorad Mandic, Újzsednik, Knin utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz az újzsedniki temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény

0: gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Európa az idei év harmadik hőhullámával néz szembe, miközben a rekordokat döntögető hőmérsékletek nem csak a mindennapi életet nehezítik meg, hanem egyre nagyobb terhelést rónak a villamos energiahálózatokra is. A növekvő légkondicionáló használat miatt több országban jelentősen emelkedik az áramfogyasztás, ami a szakértők szerint hosszabb távon az ellátás biztonságot is veszélyeztetheti. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a növekvő hűtési igény világszerte újabb áramfogyasztási csúcsokat idéz elő, a helyiségek hűtése pedig már 2022-ben a világ villamosenergia felhasználásának mintegy 7%-át tette ki. Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A sikeresen felvételizők közülük 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyeken tanulhatnak. A lendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség. A szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott. Ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-en és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Átfogó politikai és alkotmányos változásokat jelentett be Magyar Péter az országgyűlésben. A magyar miniszterelnök elindította a tisztító tűz műveletet, amelynek célja korrupció elleni fellépés és az állami vagyon visszaszerzése. Beszédében több alkotmányos és igazságügyi változást és kilátásba helyezett, valamint kezdeményezte Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. És nézzük, hogy milyen időben lesz részünk, illetve hány fokot mérhetünk. Per pillanat 26 fok van Szabadkán és környékén.
2: Ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
8: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Igen, ez a Mozaik, ebben az órában több témával is foglalkozunk, a gyümölcsösök védelméről és a kocsik, tehát az autók felszereltségéről is, így a nyári időszakban, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és a további Mozaik programokat nézzük, játszani is fogunk, de mindent a maga idejében 10 óra után fogom elindítani a játékot majd, amit el lehet vinni tőlünk, egy darab 7 nap fél éves előfizetés, a Facebookot tessék majd sasolni, a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát, ott fogunk játszani, de ahogy mondtam, 10 óra után indít a játékot. Ezen kívül a 7. Angliai József Attila vers és megzenésített vers és prózamondó versenyről is szó lesz. Arról is, hogy Bajmokon Dózsa György napok, illetve Péter Pári borudvar, és nemzetközi népi kézműves tábor, erről is szólunk, úgyhogy érdemes velünk tartani, maradjanak itt a 107,1-en.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Pszt. Érdemes fülelni.
1: És már is a gyümölcsösök védelméről lesz szó. Jelenleg magas a fertőzési potenciál a gyümölcsösökben, amelyet a gyümölcstermesztőknek megfelelő vegyszerek alkalmazásával kezelni kell. A gyümölcsösök, ezen belül az alma, szilva, mogyoró és körte ültetvények állapotáról Paracki László kollégánk Tamara Palvicát, a Verbászi Mezőgazdasági Tanácsadó Szakszolgálat szakemberét kérdezte.
2: Ami a szakszolgálat által lefedett területeken található gyümölcsültetvények állapotát illeti, elmondható, hogy jelenleg az ültetvényekben intenzív vegyszeres kezelések időszaka zajlik. Azokról a gyümölcsfajtákról beszélünk, amelyek még nem értek a beérés szakaszába, hanem a termés növekedés fenőfázisában vannak.
3: Što se tiče jabuke na našem terenu, trenutno se vrše tretiranja, naravno.
2: Az alma ültetvényekben jelenleg kezeléseket végeznek, különösen a bejelentett csapadék előtt, mivel fertőzési veszély áll fenn. A levelek és a gyümölcsök varasodása, valamint a liszhalmat jelenléte miatt szükséges a kezelések elvégzése engedélyezett készítményekkel. Ugyanakkor előrejelző jelentő szolgálatunk adatai szerint jelenleg intenzív az almamoly lárváinak kelése, ezért azokon a területeken, ahol a kárküszöböt meghaladja a fertőzés mértéke, mindig hangsúlyozzuk a gyümölcsültetvények folyamatos megfigyelésének fontosságát. Terepszemlét kell végezni, és a helyzetnek megfelelően a kárküszöb átlépése esetén el kell végezni a szükséges kezeléseket. Ami a szilvát illeti, jelentős mértékben megtalálható térségünkben. Jelenleg a szilvamoly második nemzedékének tojásrakása zajlik, ezért, ahol ezt észlelik, engedélyezett rovarölőszerekkel kell kezelni. Az elmúlt években egyre aktuálisabb probléma a mogyoró ültetvényekben jelentkezik. A mogyoró olyan gyümölcsfaj, amely egyre nagyobb területet foglal el térségünkben, és az új telepítések száma is növekszik. Jelenleg poloskák támadása figyelhető meg, most zajlik a tojásrakásuk. A fiatalabb termésekbe befúródnak és jelentős károkat okoznak. Ezért kifejezetten ajánljuk a mogyoró ültetvények rendszeres ellenőrzését, és ahol szükséges, az engedélyezett készítményekkel történő kezelést. Az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű csapadék hullott térségünkben. Emiatt folyamatosan ajánlásokat adunk a gyümölcstermelőknek személyesen, és az előrejelző jelentő szolgálat honlapján keresztül is, hogy a bejelentett csapadék előtt végezzék el az aktuálisan szükséges kezeléseket azok ellen a kórokozók ellen, amelyek jelen vannak a gyümölcsösökben. Fontos megemlíteni azt is, hogy a kezelések során figyelembe kell venni a hőmérsékletet, mivel a nap bizonyos szakaszaiban igen magas hőmérsékletek vannak. Emiatt a permetezést célszerű a reggeli vagy az esti órákban elvégezni. Ami pedig a körtét illeti, a körteültetvényekben a körteborha minden nemzedéke jelen van. Gyümölcstermesztőink és termelőink már jól tudják, hogyan kell ellene védekezni, és mikor szükséges a kezelések elvégzése. Minden esetben arra kérünk mindenkit, hogy kísérje figyelemmel az előrejelző jelentős szolgálat honlapját.
3: Kako da se bore sa njom, kada da vrše tretmane i u svakom slučaju uvek apel da se isprati prognozno izveštena služba sajt.
2: Mivel az előttünk álló időszakban ismét jelentős mennyiségű csapadék várható, a gyümölcstermesztőknek ennek megfelelően kell eljárniuk, és gondoskodniuk kell a gyümölcsösök védelméről. Bármilyen kérdés és probléma esetén forduljanak bizalommal a Verbászi Tanácsadási Szakszolgálat szakembereihez.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: A gépkocsik rendszeres karbantartása a közlekedés biztonság egyik alapfeltétele. Az utóbbi időben egyre jobban odafigyelnek a jármű tulajdonosok. Ez a kérdés azonban nyaralás előtt még időszerűbbé válik. A témával kapcsolatban Vujkovics Róbert autómechanikus kollégánkkal, stúdiumban munkatársunk Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Egyre több családban van egy, illetve néha két személygépkocsi is. Mielőtt még rátérnénk a személygépkocsik karbantartásával járó költségekre, illetve ennek a problematikájára, foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy mit tapasztalsz, tekintettel arra, hogy kollégák vagyunk és automechanikus végzettséged van, mit tapasztalsz, mennyire idősek a forgalomban lévő járművek?
2: Sajnos itt Szerbiában a zöme járműve az 10 meg 20 év között forog, de leginkább az a 15 meg a 20 év körüli évjáratok vannak az utakon, és sajnos ezeket karban kell tartani.
1: Amikor a karbantartásról beszélünk, akkor ugye van a kis szerviz és a nagy szerviz. A kis szerviz az mitől áll fel, és milyen gyakran kell elvégezni?
2: Kis szerviz javasolt, bizonyos gyártók megmondják, hogy mi az a szerviz intervallus, de mivel beszélünk egy idősebb korosztályú autókról, az én javaslatom, meg a többi mechanikus kollégám, meg a tapasztalatból, ez egyszer évente vagy 10.000 kilométer. Aki nem hagy bele kilométert, annak mindig javasolom azt, hogy egyszer évente csináljuk meg a szervizt, eleve piszkos az üzemanyag, homokos tájon vagyunk, szűrők piszkolódnak, és ezt azért csináljuk meg, hogy megóvjuk az autónak az élettartalmát.
1: Amikor a kis karbantartásról vagy kis szervizről beszélünk, ez mi mindentől áll fel? Már részben említetted, de mégis azért írjuk körbe.
2: Egy kis szerviz tartalmazza az olajcserét, meg a szűrők cseréjét. Na most itt van egy olajszűrő, van egy levegőszűrő, van egy kabinszűrő, amit sokan úgy hívnak, hogy klímaszűrő. Sajnos van olyan autóban is kabinszűrő, aminek nincs klímája, és azon köröztül jön be a kabinba a levegő. Meg van a benzinszűrő, ami most már sok autónál a tartályban van, amit nem kell cserélni.
1: És ennek a költsége úgy nagyjából egy átlagos áron számítva mennyibe kerülnek az alkatrészek és esetleg a munkadíj? Itt most nem arra vagyok kíváncsi, hogy konkrét esetben mennyit kell fizetni, hanem inkább foglalkozzunk azzal, hogy ezek az alkatrészek mennyibe tudnak kerülni. Ezt csak azért kérdezem, mert legtöbb család egy, kettő, sőt néha három autóval is rendelkezik, tehát ezt minden évben regisztrálni kell, tehát nyilván tankolni is, és akkor ugye a karbantartás is egy költség.
2: Sajnos ezt tapasztalatból tudom. Körülbelül egy ilyen szerviz egyszer évente ez ilyen 100-120 euró. Euróban mondom, hogy az emberek tudják, mert ez megint modelltől változik, hogy négy szűrője van, három szűrője van, amiről beszéltem, hogy az üzemanyag szűrő benne van-e vagy nem. Ez benzinesre vonatkozik. A dízeleknél minden alkalommal van üzemanyag szűrő, és sajnos bizonyos modelleknél ez a szűrő drága is. Úgyhogy ez a dízeleknél főbír menni 150 euróra is a költség.
1: Mit tapasztalsz? Az emberek mennyire figyelnek oda arra, hogy rendben legyen a gépjárművük, tehát hogy karba tartsák rendszeresen?
2: A tapasztalatom az, hogy az utóbbi években nagyon is odafigyelnek az emberek. Volt egy időszak, mikor úgy nem figyeltek oda, jobban húzták, vagy nem csinálták meg.
1: Próbáltak spórolni.
2: Próbáltak spórolni, de sajnos rájöttek arra, hogy ennek a nem megcsinálása viszi maga utána a nagyobb költségeket, úgyhogy egyszerűen rá vannak kényszerítve, hogy ezeket megcsinálják, és sokan odafigyelnek épp azért, mert idősebb autójuk van, nincs pénz, hogy lecseréljék, és akkor próbálják ezt minél olcsóban karban tartani, hogy minél tovább tudják hajtani.
1: Mielőtt még folytatnánk a karbantartással, ugye itt hamarosan az emberek egy része útra kél, akár hosszabb, akár rövidebb távra, tehát pihenni, nyaralásra, ugye lehet a közelebbi relációkat venni, de lehet akár Görögország, vagy attól messzebb is. Mennyire teher egy családnak, hogy két autót mondjuk átlagban fenntartson?
2: Ez egy elég nagy költség, mert most itt nem csak a kis szervizről, meg az általános ablakmosó, ablaktörlő, ami megy, hanem sajnos itt vannak fékek, amik most már az utóbbi időben az alkatrészek már viszik az összeget, és ez is kopik. Egyszerűen sok városi fékezés, jobban kopnak a fékek, mintha valaki autópályán utazik vele, És egyszerűen ez is megtörténik az, hogy valakinek tenger előtt kéne cserélni a fékeket. Én ilyenkor azt javasolom, hogy ha tervezünk nyaralásra menni, akkor március-áprilisban már nézzük át a mesterre az autót, és állapítsuk meg, hogy mi az, amit kell csinálni, mert a fékeket senki se szereti utolsó pillanatban csinálni. Annak be kell feküdni, be kell kopni, nem lecserélni és elindulni útra, ebből bajok vannak.
1: Ugye említetted a féket, ezen kívül mire kell még odafigyelni a nyaralás előtt, már ami a gépjárművet illeti?
2: Elsősorban, hogy a hűtőfolyadék rendben legyen, az akkumulátor rendben legyen, a gumik rendben legyenek, a fékek rendben legyenek, a felszerelés az autóban benne legyen, különböző országokba kérnek tűzoltókészüléket, égőket pluszba.
1: Tehát fontos tájékozódni mielőtt.
2: Fontos tájékozódni, hogy melyik országba utazunk, hogy mit kérnek, mik ott a feltételek, hogy hajtsuk az autót. Ezeket én mindig javasolom, hogy átnézzük, jó, megmossuk az autót, hogy az tiszta legyen, kiporszívózzuk, sőt, olyannak, akinek egy, vagy két, vagy három család, vagy négy családos szülők vannak, ahol több a gyerek, én mindig azt javasolom, hogy azt a kabinszűrőt cseréljék le, mert soknak október-novemberben van a szerviz intervall, úgy van tempírozva, az téli időszakban utána a tavaszi polén benne van, nem olyan nagy költség kicserélni ezt a szűrőt, hogy tiszta levegő jön a kabinba, persze a klímát átnézni, hogy egyszerűen kellemesen utazzanak.
1: Kanyarodjunk még egy kicsit vissza a gépkocsik rendszeres karbantartásához. Mit tapasztalsz? Melyek a leggyakoribb hibák, amit mondjuk az emberek figyelmen kívül hagynak, és oda kéne rájuk figyelni? Beszéltünk ugye a fékekről útelőtt, beszéltünk a kabinszűrőről, ami nagyon fontos, hogy tiszta levegő jöjjön be, tehát ne legyen szennyezett. Már eleve az a levegő, ami kintről beérkezik, pont azért, mert nem tiszta a szűrő. De milyen egyéb hibák vannak, amire az emberek nem figyelnek oda?
2: Tapasztalatból beszélek, egy apró hiba, amit baj tud csinálni, sok embernek, sajnos mivel mondom, hogy idősebb autókról beszélünk, nem jelzi ki, hogy kiégette égő. Azt veszem észre, hogy rengeteg ember a városba közlekedve, a városon kívül közlekedve egy-két égő nem dolgozik az embereknek. Ez nappal nem probléma, de éjszaka nagyon nagy probléma. És út előtt én mindig javaslom, hogy fogja egy családtagot, nézze át, szaladjon körbe, az nem nagy költség kicserélni azt az égőt, vagy rendbe rakni, hogy az minden működjön, mert ez biztonság szempontjából nagyon fontos.
1: Természetesen előfordulhat az is, hogy útközben ég ki az égő, vagyis válik működésképtelenné, de az egy egészen más szituáció, hiszen nyugodt lélekkel indulnak az emberek útra. Kanyarodjunk vissza az akkumulátorhoz. Ugye az akkumulátornak van egy időtartama, 3-5 év. Ez attól is függ, hogy mennyit használják a gépkocsit. Nyilván jön a melegebb időszak, amikor egyre többen vagy gyalog, vagy kerékpáron, vagy más módon közlekednek, tehát áll az autó. Vajon kell-e időnként után tölteni?
2: Igen, jó volna ezt ellenőrizni az időnként, mert vannak olyan családok, ahogy te is említetted, hogy 2 vagy 3 autó van a családban, és akkor most ezt letesszük, és nem használjuk 2 hónapig. Azt vagy gyújtogatni legalább 2 hetente, és hagyni 5-10 percet, vagy meghajtani, legjobb volna meghajtani, nem helybe hagyni, hogy dolgozzon.
1: Kicsit az akkumulátor, kicsit az olaj,
2: az
1: kicsit
2: olaj,
1: a
2: minden,
1: hűtőfolyadék.
2: Hogy eleve a helybe állva autó nem tudja úgy visszatölteni azt az áramot, amit az úton fordulat alatt vissza tud tölteni, de itt jön a másik probléma, hogy rengeteg autónál ez sem nincs leellenőrizve, hogy milyen a töltés, milyen az alnaszer. Azért ezt is 2 évente ajánlatos elvinni szervizben, lemérni, leellenőrizni, mert megbír az történni, hogy az ember azt, hogy minden rendben van, elindul egy hosszabb útra, és akkor valamelyik pihenő nem tudja tovább hajtani az autót.
1: Egyébként én így jártam az egyik autóval, nagyon ritkán használom, megmostam az autót, kihajtottam, hogy majd megtörlöm, és onnantól kezdve se előre, se hátra nem mozdult, és utána gondolkodtam, hogy 5 év lejárt, és noha nem lett agyonra hajtva az autó, mégis az aksi tönkre ment, és innen okulva most gyakrabban hajtom is, pont azért, hogy után töltjön, pont azért, hogy megkeverje a folyadékot, tehát mindenféle folyadékot a gépjárműbe. Volt még egy gondolatom ezzel kapcsolatban, az pedig arra vonatkozik, hogy a vízpumpa. Vajon, amikor mondjuk eljön hozzád az ügyfél, és azt mondja, hogy kérem a kis szervizt, ha valamit észreveszel, hogy ezt esetleg még cserélni kéne akár út előtt, akkor javaslod-e Vagy pedig azt mondod, hogy ezt mondta, hogy ezt cseréljem ki, és akkor eddig tart.
2: Általánosan én úgy csinálom, főleg, hogy kollégáknak tartom karban az autóit, nagyjából az a tapasztalat, hogy mindig, mikor látok valamit, én szólok a kuncsafnak, hogy ez és ez az, amit még én észrevettem. Persze nem állok neki a javításnak, vagy telefonon hívom fő, vagy mikor eljön az autó, akkor elmondom neki, hogy ezt most eddig bírod hajtani, ez egy várható javítás, vagy ez most nagyon fontos, hogy megcsináljuk rögtön. Most említetted a vízpumpát, sajnos a vízpumpát sokszor nem látom, mert ez nagy szerviz alatt van tartva. Persze akkor megkérdezem, hogy mikor lett csinálva a nagy szerviz, mi az az időszak, amikor ezt kéne csinálni. Én mindig átnézem az összes folyadékot, az ablakmosótól a hűtőfolyadékig, a fékfolyadékig, ad függetlenül csak egy kis szervizre van elhozva. Én a komplet autót átnézem, hogy egy képem legyen, hogy el tudjam mondani a kuncsafnak, hogy mi az a várható vagy nem várható költség.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a hasznos információkat.
2: Köszönöm én is.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok,
2: határhelyzet,
1: időjárás,
3: közérdekű információk.
4: Itt az SMR-ben.
1: 9:47 maradjanak továbbra is itt velünk, a 107,1-en 28 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Nem sokára érkezik a hírszerkesztő a legfrissebb hírekkel 10 órakor, utána pedig jövünk vissza közérdekű infóval, és természetesen indul majd a nyereményjáték is, mégpedig a Facebook oldalunkon, amit majd el lehet vinni tőlünk, az nem más, mint egy fél éves 7 nap előfizetés, majd érkezik egy kérdés, és mindent megtudnak a maga idejében, játszanak velünk majd, és természetesen legyenek itt a 107,1-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.

0: Július elején kerül a szerb parlament elé a szülő-gondozói státuszról szóló törvényjavaslat. A kormány által elfogadott jogszabály havi 65 ezer dináros támogatást biztosítana azoknak a szülőknek, akik sajátos nevelési igényű vagy krónikus beteg gyermeküket otthon gondozzák. A támogatás mellett az állam fizetni az egészségbiztosítási nyugdíj és rokkantsági járulékokat is. Gyúró Macut szerint az első kifizetések októberben várhatók. A miniszterelnök hozzátette, egy elektronikus nyilvántartási rendszert is létrehoznak majd a támogatások hatékonyabb kezelésének érdekében. Ma és holnap töltik ki a kívánságlistát azok a nyolcadikosok, akik sikeresen teljesítették a záróvizsgát. A leendő középiskolások elektronikus úton a Moja Srednja Škola portálon keresztül, illetve személyesen az általános iskolákban 8 és 15 óra között adhatják meg, hogy melyik középiskolákba és szakokra szeretnének jelentkezni. A középiskolákba felvételt nyert diákok végleges listáját június 29-én teszik közzé. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán, elismerésben részesült Taraglonczák Karapán Dzsitya, a Szabadkai Zeneiskola zongoratanára, Kucsera Noémi, a Szabadkai Zeneiskola gitártanára, és Homonai Szalai Andrea, aki a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. A dr. Bodrogvári Ferenc díjat minden évben június 22-én, a névadó születésnapján adják át. A kitüntetést olyan 40 évnél fiatalabb alkotóknak ítélik oda, akik az irodalom, a tudomány, a képzőművészet, a zene, a színház vagy a filmművészet területén végeznek kiemelkedő munkát, és tevékenységükkel hozzájárulnak Szabadka kulturális életének fejlődéséhez, illetve hazai vagy nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érnek el.
1: Sport.
0: A labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján egyaránt duplázó Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi is futballtörténeti magasságokban jár. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén. Ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte Szenegált az I csoportban, és tovább jutott. A kétszeres győztes francia válogatott pedig Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az I csoport philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csaknem 2 órával később folytatódott. Az iraki válogatott továbbra sem nyert még mérkőzést világbajnokságon, 1986-ban 3 vereséggel esett ki, most 2-nél tart. A csoportkör utolsó 3. fordulójában Szenegállal játszik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, ma változóan felhős, meleg, változékony idő várható, az ország északi részén hosszabb napos időszakokra lehet számítani, míg máshol esőzáporok és zivatarok alakulhatnak ki. A zivatarokat helyenként jégeső is kísérheti, főleg Vajdaságban, valamint Nyugat- és Közép-Szerbiában, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 10 óra múlt 18 perccel a Mozaik következő órájába írtunk, és már is játszani fogunk, amit el lehet vinni tőlünk, az egy darab 7 nap fél éves előfizetés. Hát induljon a játék, Facebookon fogunk játszani, tehát nézni kell a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát, csak is ott tudjuk elfogadni az üzeneteket. Na már most, kérdés, melyik a kedvenc rovatuk a 7 napban? Ezt várjuk, a mégpedig kommentben írják meg, és mindjárt láthatják is a posztot, úgyhogy érdemes lesz velünk játszani.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: 10 óra múlt 44 perc, Szabadkán és környékén már is 30 fokot mérhetünk, és amire készülni kell, hogy ettől még melegebb lesz majd. Tehát arra hívják fel a szakemberek a figyelmet, hogy a hét végére akár 37-38 fokot is mérhetünk, és a jövő hét eleje is forróságban, kánikulában telik, akár 39 fok is lehet majd. Nagyon vigyázzanak magukra, nő az infarktus és a stroke esélye is. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyű napszúrást, hőgutát kaphatunk. Ami viszont jó hír, csökken a füllettség, az északias szélen szárazabb levegő áramlik fölénk. Már is megyünk tovább, mégpedig Valmár és Szikora Robi úristen, illetve Takács Nikolász is itt lesz velünk, a következő órában pedig a verseké lesz a főszerep, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni akkor is.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Megnyitja kapuit Topolya új uszodája, ma hivatalosan is átadják a topolyai Vénuszvárosi uszodát. A hosszú ideje várt létesítmény ünnepélyes megnyitóján tartományi és köztársasági tisztségviselők is részt vesznek. Az átadást követően 13 órától gyermekúszóversenyt rendeznek. A fürdőkomplexum a látogatók előtt június 24-én szerdán 10 órakor nyitja meg kapuit, így a topolyaiak és a környékbeliek már a héten birtokba vehetik az új uszodát. Mintegy 16 000 első

0: Éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem, a sikeresen felvételizők közülük 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Európa az idei év harmadik hőhullámával néz szembe, miközben a rekordokat döntő hőmérsékletek nem csak a mindennapi életet nehezítik meg, hanem egyre nagyobb terhelést rónak a villamos energiahálózatokra is. A növekvő légkondicionáló használat miatt több országban jelentősen emelkedik az áramfogyasztás, ami a szakértők szerint hosszabb távon az ellátás biztonságot is veszélyeztetheti. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a növekvő hűtési igény világszerte újabb áramfogyasztási csúcsokat idéz elő, a helyiségek hűtése pedig már 2022-ben a világ villamos energia felhasználásának mintegy 7%-át tette ki. Holtan találtak egy 4 éves és egy 2 éves gyermeket egy tűzőnapon hagyott autóban Franciaország déli részén. Halálukat feltehetőleg a kánikula miatti szívmegállás okozta. Az ügyészség közlése szerint a gyerekek anyját mentők látták el, és egyelőre nem tudták kihallgatni. Vasárnap ugyanígy Franciaországban 3 idős ember halt meg a hőség miatt. A polgári védelem adatai szerint a hétvégén legkevesebb 13-an fulladtak vízbe. Az utóbbi napokban Franciaországot erős kánikula sújtja, az ország 101 megyéjéből 49-re adtak ki vörös riasztást, a hőhullám miatt az alkoholt is betiltották a fesztiválokon.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a nap folytatásában is marad a változékony időjárás, térségünkben helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 32 fok körül alakul.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 11 óra múlott 9 perccel, és ahogy ígértem, ebben az órában a versekér lesz majd a főszerep. Stúdióban köszönhetem Szatmári Melittát, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökét, és a vonal túlsó végén pedig Verbászi Beátát, az Angliai Magyar Versmondók Egyesületének elnökét, illetve Radnóti és Kaleidoszkóp díjas előadó művészt. Sziasztok, köszöntelek benneteket!
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit szeretettel.
4: Hát először is kezdjünk azzal, ugye, hogy mivel nemrégiben tartottátok meg a 7. Angliai József Attila vers, megzenésített vers és prózamondó versenyt Londonban, ez pontosabban június derekán volt, nem is olyan régen, hogy a két egyesület hogyan működik együtt, kezdjünk ezzel, most Melittára nézek.
5: Az együttműködésünk igazából kicsit személyes is, Bettivel régóta ismerjük egymást, és a tavalyi évben a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete szintén képviseltette magát az angliai magyar versmondók által megszervezett versenyen. És ez az együttműködés tovább folytatódott azzal, hogy Bettit hívtuk a mi versmondó versenyünkre, a Dudás Kálmánra, mint zsűri. Ő pedig hát szintén szerette volna, ha mi is jelen vagyunk továbbra is az ő rendezvényén.
4: És már jön is Bettihez a kérdés, hogyan jött létre maga ugye a József Attila vers, megzenésített vers és prózamondó verseny Londonban, hiszen ez már a 7.
6: Bizony, tehát történelmi időket élünk. 10 évvel ezelőtt érkeztem az Egyesült Királyságba, és amikor megérkeztem, akkor a magyar kultúrát többnyire néptánccal, zenei produkciókkal képviselték, viszont a vers és prózamondás szinte teljes mértékben hiányzott a különböző kulturális rendezvényekről. Én, mint vajdasági magyar, topolyai származású, ezt mindenki tudja, hogy rengeteget foglalkoznak a felkészítő tanárok a versmondókkal, és én ezt a kulturális örökséget vittem magammal az Angliába és Londonba. És mivel úgy éreztem, hogy ez egy hiányzó pontja a kulturális rendezvényeknek, ezért 2017-ben hoztam létre az Angliai Magyar Versmondók Egyesületét, és akkor ezt az első angliai József Attila vers és prózamondó versennyel hívtam életre. Azóta már elteltek az évek, idén ugye az Angliai Magyar Versmondók Egyesülete 10 éves lesz. A Covid ideje alatt ki kellett természetesen hagynunk néhány versenyt, mivel a lezárások miatt ezt lehetetlenné tették. Viszont újult erővel, akkor már a londoni Magyar Nagykövetség támogatásával rendeztük meg, és azóta is, tehát immár 4. éve rendezzük meg a londoni Magyar Nagykövetség támogatásával a szavaló versenyünket.
4: Na már most nézzük, hogy mivel is készültek Angliában a magyarok. Milyen versekkel az ideire?
6: Minden évben a következő kiírást teszem közzé, kötelezően egy József Attila verssel kell készülniük, valamint egy a szabadon választott magyar irodalomból. Ez lehet próza, mese, vers, ballada, szabad kezet adok mindenkinek, egy feltétel van, hogy ne legyen műfordítás. Tehát pontosan az a cél, hogy azok a gyermekek vagy ifik megismerjék sokkal jobban a magyar költőket, akik esetleg egyébként nem is foglalkoznának ezzel. Tehát valójában mi itt az idén már tényleg úgy érzem, hogy tradíciót teremtünk, hiszen az általános iskolákban és a középiskolákban a memoriterek, a vers tanulás, az teljes mértékben hiányzik. Ez nincs benne a brit gyermekek kultúrájában. És pont ezért is úgy érzem, hogy nagyon fontos, amit most csinálunk, hiszen visszahozzuk azt a tradíciót, ami Vajdaságban vagy Magyarországon teljesen normális. Úgyhogy ma már a gyermekek azt is tudják, hogy vannak versmondó versenyek, erre készülni lehet, és helyi szavaló versenyeket is megszerveznek az iskolák, tehát mielőtt kijönnek az országos döntőre, az iskolák, hétvégi magyar iskolák helyi szavaló versenyeket szerveznek. Ez korábban ilyen szervezett formában nem volt jelen.
4: Most Melittától kérdezem, hogy például a ti egyesületetek hogyan tud részt venni egy ilyen jellegű versenyben?
5: Ugye az elmúlt évben versenyzőt delegáltunk, aki meg is nyerte ezt a versenyt. Igen, a Vajdana a Pálma. Viszont idén úgy döntöttünk, hogy nem delegálunk versenyzőt, inkább csak úgy szeretnénk folytatni az együttműködést, hogy én ajándékként vittem egy szép szótáborba való részvételt egy általam kiválasztott versenyzőnek. És azt gondoljuk, hogy ha eljön majd az a versenyző a mi versmondó táborunkba, és meglátja az itteni munkát a tehetséggondozó műhelyünkbe, annak tudja vinni hírét, és egy ilyenfajta együttműködéssel további jó lehetőségek származnak a versmondóknak, az ittenieknek és az ottaniaknak is.
4: Nézzük azt, hogy milyen volt a korosztály ezen a versenyen. Tehát itt, ne haragudj, Betty, mi már itt Melittával beszélgettünk adás előtt, és mondta, hogy gyönyörű volt azt például látni, hogy nem csak gyerekek, fiatal felnőttek, hanem családok vettek részt rajta.
6: Bizony, tehát teljesen más a hozzáállása az itteni versmondó versenyhez a családoknak, mint mondjuk rá Vajdaságban. Én tudom azt, hogy például a szüleim, amikor én versmondó versenyekre jártam, akkor ezeken nem vettek részt. Valahogy ugye a felkészítő tanárokkal, valamint a versmondó egyesület felnőtjeivel vettünk részt ezeken a versenyeken, a szülőket egyáltalán nem vontuk be, és emlékszem arra, hogy valóban Vajdana a Pálma volt tavaly az, aki ezen nagyon meglepődött, hogy itt valóban családostól jönnek. Ami nagyon fontos különbség, és ezzel reflektálnék Melitta korábbi hozzászólására is, hogy valójában nem lehet összehasonlítani egy diaszpórában élő magyar gyermek teljesítményét egy határon túlon, vagy Magyarországon élő gyermek teljesítményével, hiszen ne felejtsük el azt, hogy ezek a gyermekek hétközben angolul beszélnek, angolul tanulnak, írnak, olvasnak, valamint nagyon sokan vegyes házasságból származnak. Tehát itt jellemző az, hogy akcentussal mondják el a verseket, valamint nem látják még azt a példát maguk előtt, amiből ők is tudnak tanulni. Tehát ezért is mondtam, hogy tradíciót teremtünk, ha most ezt jól csináljuk, és megtanítjuk nekik, hogy hogyan kell felkészülni ezekre a szavaló versenyekre, akkor valóban több évtizedig fennmaradhat ennek a szavaló versenynek a híre, és valakivel együtt tovább tudjuk csinálni. Ami nagyon fontos még a gyerekekkel kapcsolatban, hogy szeretném továbbra is azt elérni, hogy amikor eljönnek a szavaló versenyekre, akkor itt ne álljon meg az ő tevékenységük, hanem az év további részében különböző rendezvényeken képviseltessék magukat, és erre is egy nagyon jó platform először ez a szavaló verseny, hogy megtaláljuk a tehetségeket, és aztán az év többi részében pedig felléphessenek.
4: Nézzük akkor ezt a mostani versenyt igazándiból, hogy kik voltak a zsűrik?
6: A zsűri 4 tagú, az elmúlt 3 évben már így alakult. Az állandó tagja Kumin Viktória, aki a londoni magyar nagykövet úr Kumin Ferenc felesége, ő rádiós műsorvezető. És elképesztő módon támogatja ezt a szavaló versenyt, és nagyon-nagyon élvezi minden évben. Egy nagyon jó stratéga, nagyon jó vele együtt dolgozni, jól látja a dolgokat. Ezen kívül a zsűriben helyet foglal dr. Sárosi Fanni, aki a londoni magyar nagykövetség diplomatája. Ő volt az, aki megkeresett engem még a Covid ideje alatt, hogy szeretné felkarolni ezt a versmondó versenyt és otthont adni ennek a rendezvénynek. A zsűri elnöke én vagyok, és akkor egy negyedik tag mindig egy díszvendég. A tavaly évben, amint említettem Melitta is, meghívtuk Hajvert Ákost, ugye korábban a VNVE elnökét, ma már ugye a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagját. Idén pedig nagyon nagy örömünkre Tóth Zsóka, az anya verseny, tehát a Tatabányai József Attila vers, énekelt vers és prózamondó verseny megálmodója és létrehozója volt az idei zsűri díszvendége.
4: Na már most azt nézzük még itt a továbbiakban, hiszen ugye Melitta megemlítette, hogy szép szótábort kapott ajándékba az idei győztes. Na már most mivel készültök idén, most a nyáron még nálatok mi van az Egyesület házatáján?
5: Igen, nálunk most egy nagyon nagy készülődés zajlik, ugyanis a 38. szép szótábor szervezzük éppen, aminek a jelentkezési határideje július 15-én jár le.
4: Úgyhogy még egy kis idő
5: még
4: van.
5: Még egy pici idő van. A tábort augusztus 1-e és 8-a között szervezzük meg a Kishegyesi Kátai tanyán, ahová várjuk a második osztályt elvégzett gyermekeket, tehát az az alsó korhatár, a felső korhatár pedig igazából a felnőtt korosztály. Júlia, aki a tábort megnyerte, Földi Júlia, ő egy 16 éves kislány volt, és nekem nagyon-nagyon csoda volt azt látni, hogy ő mennyire megörült ennek a lehetőségnek, és ő is egy olyan kislány, akinek a családja is verset mondott, és a testvérje is, úgyhogy anyukával egyeztetve talán a többi testvért is hozza a táborba, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülünk. Úgyhogy erre készülünk, már van 45 jelentkezőnk, úgyhogy
4: de
5: arra...
4: egyébként is nagyon populáris a szép szótábor.
5: Igen, igen, úgyhogy nagyon-nagyon biztatnék mindenkit, hogy mielőbb jelentkezzenek, míg be nem telnek a helyek.
4: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és amit meg tudunk ígérni még a kedves hallgatóknak, hogy Verbászi Beátával majd a későbbiekben hallhatnak nálunk egy hosszabb beszélgetést, ahol megismerjük majd az Angliai Magyar Versmondók Egyesületét. Én mind a kettőtöknek köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszámoltatok az eseményről.
5: Mi is köszönjük a lehetőséget.
6: Köszönjük szépen!

0: a street of mud. There at a table, dealing stud, sat a dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, 'cause I'm the one that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
6: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: 11 óra múlott 38 percen, és már is egy közérdekű infóval jövök. Szúnyogirtást végeznek zent a Magyar Kanizsa, Csóka és Török Kanizsa község területén. A szúnyogirtási munkálatokat földi és légi permetezéssel június 25-én és július 10-e között végzik el. Az első kedvező időjárás időpontban közölte az újvidéki ciklonizáció logisztika. A közlemény szerint a kezelések során lambda, cila, cihalotrin és deltametrin hatóanyagú készítményeket alkalmaznak, tehát június 25 és július 10-e között végzik Zenta, Magyar Kanizsa, Csóka és Török Kanizsa község területén.

11 óra múlt 48 perccel, maradjanak továbbra is velünk itt a 107,1-en, és nagyon vigyázzanak magukra, ugye hatalmas hőségre figyelmeztetnek a meteorológusok, már is 31 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, és természetesen az elkövetkezendő napokban is erre kell majd számítani, és ugye a Facebookon játszunk, azt ne felejtsék el, mégpedig amit el lehet vinni tőlünk, az egy fél éves 7 nap előfizetés. Írjanak, kommentelni kell a Facebookos bejegyzés alá, addig is szóljon Charlie, illetve Paulina itt a 107,1-en, és csuda jó zenékkel várjuk még önöket. Bíró Tamara pedig a legfrissebb hírekkel tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. 107,1 MHz.

0: Híradó.
1: Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán. Jelentős károkat okozott a hétfő esti vihar Vajdaság több településén. Tartós hőhullám sújtja Európát, és már csak nem 1000 vélemény érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott alaptörvény módosításról, jelentette be a magyar miniszterelnök. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán. Elismerésben részesült Tarag Loncsák Karapandzsitja, a Szabadkai Zeneiskola zongoratanára, Kucsera Noémi, a Szabadkai Zeneiskola gitártanára, és Homonai Szalai Andrea, aki a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. Mecserik Anita a mikrofonnál.
2: Homonai Szalai Andrea magyar nyelv és irodalom szakon végezte el felsőfokú tanulmányait. Jelenleg a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa, ahol helytörténeti és kulturális örökség szempontjából jelentős dolgokat kutat, amit igyekszik minél inkább

0: elérhetővé tenni a nagy közönség számára is.
1: Először is egy óriási megtiszteltetés, és egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, és különös jelentőséggel bír, mert a nagymamám ismerte Bodrogvári urat, és bejáró vendég volt a házunkban, mindig szuperlatívuszokban beszélt róla, hogy egy mennyire csodálatos ember volt, mind szakmailag, mind emberileg, ezért különös jelentőséggel bír ez számomra.
0: Tarag Lončák Karapandzsic tanítványai a legrangosabb díjakat nyerik el nem csak szerbiai, hanem nemzetközi versenyeken is. A Szabadkai Zeneiskola zongoratanára igazi hivatásként tekint a gyerekekkel való foglalkozásra. Nagyon sokat jelent számomra, úgy gondolom, hogy manapság mindig nehéz felismerni a valódi értékeket, és amikor valaki megtapasztalja azt a pillanatot, hogy felfigyelnek rá és elismerik, az mindenki számára ösztönző, hogy folytassa a munkát, és továbbra is mindent átadjon, amit csak tud, a fiatalabb generációknak. Kucsera Noémi nem csak a Szabadkai Zeneiskola gitártanáraként tevékenykedik, hanem aktívan foglalkozik zeneművészettel, és számos fellépése is van. Az egyik legkiemelkedőbb sikere, hogy 2023-ban megnyert egy amerikai nemzetközi gitárversenyt, amelynek apropóján fellépett a New York-i Carnegie Hall-ban.
2: Számomra ez egy hihetetlenül nagy elismerés, mivel nagyon szeretem a városomat, Szabadkát, és rendkívül boldog vagyok, hogy engem választottak ennek a díjnak az átadására.
0: A tudás, a művészet és a kultúra értékei csak akkor maradnak élők, ha vannak, akik őrzik, gazdagítják és továbbítják azokat. Mondta beszédében Gyivánovics Dániel, Szabadkaváros képviselőtestületének elnöke.
3: A dr. Bodrogvári Ferenc díjjal azokat ismerjük el, akik munkájukkal gazdagítják közösségünk szellemi és kulturális életét, akik tehetségüket és tudásukat nem csak saját fejlődésükre, hanem mások javára is fordítják.
0: A dr. Bodrogvári Ferenc díjat minden évben június 22-én a névadó születésnapján adják át. A kitüntetést olyan 40 évnél fiatalabb alkotóknak ítélik oda, akik az irodalom, a tudomány, a képzőművészet, a zene, a színház vagy a filmművészet területén végeznek kiemelkedő munkát, és tevékenységükkel hozzájárulnak Szabadka kulturális életének fejlődéséhez, illetve hazai vagy nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érnek el.
4: Jelentős károkat és nagy mennyiségű csapadékot hozott a hétfő esti vihar Vajdaság több településén, Topolyán a heves szél fákat csavart ki és villanyoszlopokat döntött ki, emiatt több helyen elment az áram, valamint akadozott a kábel-tévé és internetszolgáltatás. A vihar Kishegyest sem kímélte, a településen mindössze 20 perc alatt 35 mm csapadék hullott, egyes helyeken jéggel kísérve. A heves szél több fát is kicsavart. Helyszíni beszámolók szerint Péter révén 26 milliméter esőt mértek, Temerinben pedig szintén a jégesővel kísért vihar során összesen 35-40 milliméter csapadék hullott. Bácskosútfalván 13 milliméter eső esett. Szabadkát és környékét a vihar enyhébben érintette, a térségben nem okozott jelentősebb károkat. Tartós hőhullám érte el térségünket, a következő napokban is rendkívül magas hőmérsékletre kell számítani, a meteorológusok szerint helyenként 36 Celsius fok is lehet. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen az idősek, a gyermekek és a krónikus betegek esetében. Vajtai Viktória riportja.
5: Már a délelőtti órákban is szinte elviselhetetlen volt a hőség Szabadkán és környékén. A nagy melegben sokan a vízparton keresnek felüdülést. Fodor Noémi.
6: Szerintem fontos a rendszeres folyadékbevitel, illetve ezek mellett mi nagyon szeretünk eljárni a sétaerdei medencére. A nyarunk nagy részét itt töltjük, illetve nyaralni is el fogunk menni, de ami az itthoni átvészelést illeti, szeretettel eljárunk esténként a városba, fagyizni.
5: A strandok és a medencék ilyenkor népszerű célpontnak számítanak azok körében, akik szeretnének egy kis enyhülést találni a kánikulában. Valentina Bajramovic.
7: Őszintén az én véleményem, én nagyon nehezen viselem ezt a hőséget. Általában strandolunk, medencézünk, tengerre megyünk, vagy otthon behúzódunk, ugye, amíg nem megyek, amikor már hazaérek munkáról, behúzódok, klímázok, ventilátort bekapcsolom, és ki sem mozdulok otthonról. folyadékot ugye minél többet nézem, hogy bevigyek magamba, ugye, mert nagyon-nagyon melegek vannak, szerintem minden évben ez csak melegebb is melegebb.
5: A tartós kánikula jelentősen megterhelheti a szervezetet. A nagy meleg miatt gyakoriabbá válhatnak a rosszul létek, a vérnyomás ingadozások és a keringési problémák. Ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Dr. Kis Csaba, családorvos.
8: Azt kell mondjam, hogy az emberi szervezet úgy van beállítva, hogy a tartós és egyenletes hőmérsékletet szereti, és ez általában a mérsékelt meleg 20-tól 25 fokig. Most pláne a hirtelen melegség bejövetele az megviseli a jó kondícióban levő szervezetnek a hőhöz való alkalmazkodását is, akár folyadékvesztéssel, kiszáradással, akár a hőszabályozással, de nem utolsósorban, meg elsősorban inkább így, hogy megviseli a kisgyermekek, tehát fiatalkorúak és az időskorúak krónikus betegeknek az egészségi állapotát.
5: A szakemberek szerint a nagy melegben az étkezésre is érdemes fokozottan odafigyelni. A nehéz, zsíros fogások helyett ajánlott könnyebb ételeket választani, például halat vagy csirkét, valamint több salátát és gyümölcsöt fogyasztani, mivel ezek kevésbé terhelik meg a szervezetet és hozzájárulhatnak a jobb hőháztartáshoz. A meteorológusok szerint a következő napokban is maradni fog a kánikula. A szakemberek arra hívják fel a figyelmünket, hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, és ha tehetjük, kerüljük a tűző napsütést a déli órákban.
4: Európa az idei év harmadik hőhullámával néz szembe, miközben a rekordokat döntő hőmérsékletek nem csak a mindennapi életet nehezítik meg, hanem egyre nagyobb terhelést rónak a villamosenergia hálózatokra is. A növekvő légkondicionáló használat miatt több országban jelentősen emelkedik az áramfogyasztás, ami a szakértők szerint hosszabb távon az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a növekvő hűtési igény világszerte újabb áramfogyasztási csúcsokat idéz elő. A helyiségek hűtése pedig már 2022-ben a világ villamosenergia felhasználásának mintegy 7%-át tette ki. Holtan találtak egy 4 éves és egy 2 éves gyermeket egy tűző napon hagyott autóban Franciaország déli részén. Halálukat feltehetőleg a kánikula miatti szívmegállás okozta. Az ügyészség közlése szerint a gyerekek anyját mentők látták el, és egyelőre nem tudták kihallgatni. Vasárnap ugyanígy Franciaországban 3 idős ember halt meg a hőség miatt. A polgári védelem adatai szerint a hétvégén legkevesebb 13-an fulladtak vízbe. Az utóbbi napokban Franciaországot erős kánikula sújtja, az ország 101 megyéjéből 49-re adtak ki vörös riasztást. A hőhullám miatt az alkoholt is betiltották a fesztiválokon. Már közel 1000 vélemény érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott alaptörvény módosításról, jelentette be tegnap délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter a parlamentben. A magyar miniszterelnök szerint augusztus 20-a előtt már biztosan új köztársasági elnök lesz Magyarországon. Magyar Péter közölte, a javaslatcsomag része a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálhatja majd.
9: Tényleg azt szeretnénk, hogy ez egy jól működő olyan hivatal legyen, ami egyesíti az ügyészség, a NAV, az integritáshatóság, az Európai Ügyészség kis túlzással, az ÁSZ, a KEHI és még sok minden hatóságnak a működését, de még egyszer mondom, nem úgy, hogy egy óriási feldúzasztott szervezet lesz. Ez nem is lenne érdekünk, hogy az ügyészségtől vagy bárhonnan rengeteg embert elhozzon, hanem inkább segítséget kérve, idézve jogsegélyt a különböző nyomozó hatóságoktól lesz, amint meg lesz a végleges jogszabály, reményeink szerint 2 héten belül, mármint be tudunk nyújtani, mert 8+3 napra tesszük ugye ki, vagy 8+5 napra rakjuk ki társadalmi egyeztetésre, onnantól fog látni fogjuk, hogy pontosan mennyi lesz a költség, hogy pontosan hogyan áll föl.
4: Az országgyűlés tehát hamarosan tárgyalja azt a törvényjavaslatot, amellyel kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Sulyog Tamást az Origó kérdezte arról, hogyan kommentálja a javaslatot. A Sándor Palota ennek kapcsán arról tájékoztatta a hírportált, hogy a köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal az államfő ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nehéz helyzetben vannak a fokhagymatermelők. Leltárba veszik az adai tájházban található néprajzi tárgyakat, és zajlik a nyári filmtábor Zentán. Jönnek a részletek. A tavaszi csapadék hiány és a talaj alacsony nedvesség tartalma a fokhagyma termésre is nyomást gyakorolt. A fokhagyma vízigényes kultúra, amely a fejek megfelelő növekedéséhez és gerezdesedéséhez elengedhetetlen, így a szárazabb területeken terméskiesés és kisebb fejméret tapasztalható. Stábunk a híres ludasi fokhagyma betakarítását követte végig. Rafek Violetta riportja.
10: Nem csak az Árpád-arató kombájnoktól porzik a ludasi határ, a végéhez közeledik a fokhagyma betakarítás. A messzeföldön híres ludasi fokhagyma titka a termelők szerint a föld minőségében rejlik, valamint abban, hogy a leszedett termésből hagyják meg a magnak valót. Különösen figyelnek arra, hogy a legjobb minőségű termény kerüljön vissza a földbe. Farkas Gábor termelő szerint munkaigényes növényről van szó, de mivel egyre nehezebb munkaerőt találni, ezért igyekeznek a gépesítésbe fektetni. Egyre több parcellán alkalmazzák a fokhagyma szedőgépet, amely felszedi, megtisztítja, majd csomóba köti a termést, így pakolják a csomókat a pótkocsira.
11: Nekünk óriási segítség, mert egy 20 munkás kezét váltja ki. Persze nem tudja helyettesíteni a fizikai munkást, mert ugye van, amit úgymond elhagy, tehát mégis egy gépről beszélünk, nem egy emberről. Így nem tökéletes, de szinte 95%-ban teljes munkát tud végezni.
10: A szedés után pedig jön a pakolás. Huszák Ferencéknek a család is besegít a munkába, a fészerbe pakolják be gondosan a termést. Ferenc szerint idén átlaghozamot produkált a fűszernövény, a termés egyharmada esett ki a szárazság miatt. A ludasi gazda igazi őstermelőnek számít, családjával nagyjából 40 éve termesztenek fokhagymát.
12: Régebben voltára, tehát ezelőtt 20 éve beszélek, akkor volt egy időszak, egy 10 év, amikor megfeleződött az ár, most viszont tavaly elfogadható volt az idejárat, nem tudjuk, hogy mi lesz még egyenlőre.
13: Az mikor derülhet ki?
12: Hát az augusztus hónap folyamán fog kiderülni, akkorára lesz a fokhagyma egy része elkészítve, megpucolva, beletéve zsákokba, és akkor nagyba lesz eladva.
10: Ferenc felesége Etelka is kiveszi a részét a munkából. Mosolyogva idézte fel az elmúlt évek bőséges terméseit. Az árak már szerinte nem olyanok, mint régen, de egy átlag termés már kielégítő anyagi hasznot hozhat.
14: Mióta együtt vagyunk a férjemmel, 2009 óta, azóta foglalkozok fokhajmával. Hát jó, jó termések voltak, az árak is elég jók voltak. Hát most majd meglássuk, hogy az idén majd mennyibe fog kerülni, vagy mennyit adnak érte a vevők.
10: Az idei árak tehát még nem kristályosodtak ki. Tavaly a piacokon 600 dinárt kellett fizetnünk a fokhagyma kilójáért. Ezzel szemben a termelők jóval kevesebbet kaptak a nagybani értékesítéssel. Szerintük idén, ha figyelembe vesszük a terméshozamot és a szárazságot, minimum 3-4 eurót kellene kapniuk a fokhagymáért.
4: Megkezdődött az adai tájház teljes körű felmérése és az ott található néprajzi tárgyak leltározása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai és szakemberek közreműködésével. A munka célja a gyűjtemény tudományos igényű feldolgozása, digitális rögzítése és hosszú távú megőrzése. Korom Sarolta riportja.
15: A valamikori Hétmező Virága hímzőcsoport tagjai 1999 és 2000 között hozták létre az adai tájházat. Az intézményt azóta az Aranykapu Művelődési Egyesület gondozza és működteti. Az elmúlt több mint két évtizedben számos személyes használati tárgy és emlék került az alsógerendás parasztház falai közé, amelyek ma már egy közösségi gyűjtemény részét képezik. Sóti Éva, az adai tájház vezetője.
16: A nagymamák, nagytaták együtt közösen összehordták a bútorokat, a tárgyakat, ami nagyon kedves volt számukra, de sajnálták kidobni, és akkor így alakult meg a tájház.
15: A szakemberek szerint az ilyen jellegű felmérések alapfeltétele a megfelelő szakmai és anyagi háttér biztosítása, valamint a helyi közösség bevonása. A munkát többnyire néhány fő szakértői csapat végzi, amely nem csak leltárba veszi a tárgyakat, hanem szakmai véleményt is formál róluk. Schilling Léda, néprajzkutató.
17: sok tárgy van. Van olyan tárgy, amiből több is van, mint ami egy háztartáson belül volt, de ez nem jelenti azt, hogy nincs helye ebben a gyűjteményben. Elsőre talán azt tudom mondani, hogy helytörténeti gyűjteménynek tudom nevezni ezt a gyűjteményt, ami itt van. Meglátjuk, hogy a leltározás, a rendezés végére mi alakul ki. Sok, sok az anyag.
15: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakemberei korábban már 5 bánsági településen végeztek hasonló néprajzi és helytörténeti gyűjtemény felmérést. A mostani adai munka is ennek a programnak a része, amelynek teljes feldolgozási folyamata mintegy fél évet vesz igénybe. Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
18: Kint vagyunk több napon keresztül egy-egy adott tájházban, a szakemberek, a néprajzi szakemberek fölmérik az adott gyűjteményt, ezt követően elkezdődik a leltározás, a gyűjteményeknek a leltárba vétele, különböző adatokat viszünk be ebbe a leltárgyűjteménybe, archiváljuk, metadatokkal látjuk el, és ezt követően kerül fel abba az adatbázisba, ahol már képformájában, fotóformájában is hozzáférhetnek, hozzáteszem ingyenesen az érdeklődők is, a szakemberek, vagy akár kutatók is.
15: A feldolgozott gyűjteményről készült fotók és adatok 2 rendszerben lesznek elérhetők. A Vajdasági Magyar Digitális Archívumban, valamint a Vajdasági Magyar Értéktár adatbázisában.
4: Idén 20. alkalommal szervezik meg a nyári filmtábor Zentán a Bolyai Filmműhely és a Mayfly Film Club közös szervezésében. A hét folyamán mintegy 20 fiatal ismerkedik a filmkészítés alapjaival, a tábor pedig gyakorlati lehetőséget is biztosít számukra a forgatás, a riporteri munka és az utómunka területén. Korom Sarolta a mikrofonnál.
15: A résztvevők a tábor ideje alatt betekintést nyernek a filmkészítés teljes folyamatába, a forgatástól a vágásig. Kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként, vágóként, sőt szereplőként is. A program során több már készülő film munkálata is folytatódnak, emellett új témákat is feldolgoznak, például az Adahatári iskola és a Zentai park történetét. Virág Zalán.
19: Tavaly is voltam, akkor is csináltunk egy filmet, de most is ugyanúgy egy film ötlettel jöttünk, és azt most fogjuk majd kidolgozni.
15: Milyen film ötletetek van? És te milyen szerepet fogsz vállalni akkor idén benne?
19: Hát én színész szerepet fogok most idén vállalni, és a filmötlet igazából 2 barátról fog szólni, akik nem tudják felfogni, hogy az egyikük ugye már meghalt.
15: A tábor szakmai programját ismert filmes szakemberek látogatása is színesíti. A fiatalokhoz eljön Sára Balázs filmrendező, Koltai Gábor filmrendező, valamint Lovas Tibor, a Magyar Televízió egykori elnöke is, akik tapasztalataikkal segítik a résztvevők munkáját. Megyeri Gábor, a Bolyai Filmműhely vezetője.
20: Nyári filmtábor valójában úgy indult, hogy a 2005-ben megindult a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban egy szakkör, ami a filmműhelyes szakkör volt. És azt követően jöttünk rá arra, hogy ugye a gyerekek évközben nem tudnak folyamatosan alkotni, ugye ott van nekik a tanulmányok, amikkel kell, hogy foglalkozzanak. Ebből kifolyólag akkor átgondoltuk és létrehoztunk egy nyári tábort, ahol láttuk azt, hogy a gyerekek ugye 0-tól 24-ig tudnak alkotni, és komoly alkotásokat tudnak így létrehozni. Ezek az alkotások utána akár szerbiai, akár pedig magyarországi, vagy még egyéb más filmfesztiválokon is meg tudnak jelenni.
15: A nyári filmtábor pénteken zárul, ahol a hét során elkészült alkotásokat közösen tekintik meg a résztvevők.
4: Sport. A labdarúgó világbajnokság hétfői játéknapján egyaránt duplázó Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi is futballtörténeti magasságokban jár. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte Szenegát az I csoportban, és tovább jutott. A kétszeres győztes francia válogatott pedig Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az I csoport philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott. Az iraki válogatott továbbra sem nyert még mérkőzést világbajnokságon, 1986-ban 3 verességgel esett ki, most 2-nél tart. A csoportkör utolsó harmadik fordulójában Szenegállal játszik. A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a nap folytatásában is marad a változékony időjárás térségünkben, helyenként kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Hogy ne maradjon le semmiről.
21: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
22: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
21: Szabadkai Magyar Rádió.
22: Reklám következik.
23: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
24: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi. Mégpedig 1 euró 117 dinár 40 para, 100 magyar forint 33 dinár 24 para, 1 svájci frankára 126 dinár 97 para, 1 angol font 136 dinárba kerül, és 1 amerikai dollár pedig 102 dinár 75 parába. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középár folyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. 107,1.
0: Itt
4: csak retrosláger megy.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
7: SMR.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 12 óra múlott pontosan 40 perccel, nézzük, mi mindennel készül a Pannon Televízió. Mégpedig fit percek lesz 16 órától. Aktív hétköznapok a Pannon TV-vel. Majd tanuljunk szerbül, a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak majd közelkép, és 17.30 híradó, azt követően zenezóna, kalamár is, 19.30 szubjektív, Olá Tamás költő teatrológussal, dramaturggal hallhatnak egy beszélgetést, illetve híradó, majd forog a kamera 20.40-től Orosz Ildivel, a Bolyai filmműhely alkotás, nézhetik meg, és kincses ládánk ezúttal Lukács falvára látogat el. Még több hírért, közérdekű infóért látogassanak el a pannonrtv.com-ra.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
1: 12 óra múlott 49 percen, maradjanak továbbra, és itt velünk a 107,1-en mindjárt érkezik Bíró Tamar a legfrissebb hírekkel, a következő órában pedig programokkal, jövök, illetve táborokkal, úgyhogy érdemes itt lenni velünk és figyelni a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, és ne felejtjék el, a következő órában még nyertest is hirdetünk, hiszen Facebookon meghirdettük, mégpedig a nyereményjátékunkat, miszerint egy fél éves, 7 nap előfizetés lehet elvinni tőlünk. Játszanak velünk még, lehet írni

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Egy újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse a további utasításokat. Ma és holnap töltik ki a kívánságlistát azok a nyolcadikosok, akik sikeresen teljesítették a záróvizsgát. A leendő középiskolások elektronikus úton a Moja Srednja Skola portálon keresztül, illetve személyesen az általános iskolákban 8 és 15 óra között adhatják meg, hogy melyik középiskolákba és szakokra szeretnének jelentkezni. A középiskolákba felvételt nyert diákok végleges listáját június 29-én teszik közzé. Hazatért Félix, a szerb parlagi sas, a több mint fél évet Libanonban töltő sas most végre visszatért hazájába, jelenleg a Palicsi Állatkert rehabilitációs központjában lábadozik. A madarat 2025 őszén engedték szabadon Topolya közelében. Több ezer kilométeres vándorútja során Észak-Macedónián, Görögországon és Törökország partvidékén átjutott el Szíriába, ahol vadmadárkereskedők fogságába került. Műholdas jeladóját megsemmisítették, azonosító gyűrűit eltávolították. A madarat végül egy libanoni természetvédő szervezet mentette meg. A szakemberek már tavaly decemberben felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal, ám a térségben zajló konfliktusok miatt

0: két alkalommal is meghiúsult a hazaszállítása. A több mint fél évet Libanonban töltő Sas most végre visszatért hazájába. Amennyiben állapota megfelelő lesz, a következő hónapokban fokozatosan visszaengedik a természetbe. A mentés a libanoni természetvédők, a szerb nagykövetség és a szerbiai madártani és madárvédelmi egyesület együttműködésének köszönhetően valósult meg. Zajlik a Juhász népzenei tábor Tótfaluban, amely idén 50 vajdasági és magyarországi gyermek, fiatal és felnőtt népzenészt lát vendégül. Az ötnapos táborban a résztvevők hangszeres és énekes képzéseken mélyíthetik el tudásukat, miközben a vajdasági dallamkincs mellett a roma népdalokkal is megismerkedhetnek. A tábor záró műsorát június 26-án pénteken 18 órától tartják, ahol a közönség is meghallgathatja azokat a dallamokat, amelyeket a résztvevők a tábor során sajátítottak el. A tábor megvalósítását a Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi kormány, a Halmos Béla program és a Csóri Sándor program támogatja.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a nap folytatásában is marad a változékony, de meleg időjárás, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 32 fok körül alakul.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: 13 óra múlott 11 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is egy nagyszerű rendezvényről lesz szó, Bajmokra kapcsolunk, hiszen Dózsa György napokat és első Péter Páli borudvar tartanak majd június 28-án a vonal túlsó végén. Hegedűs Krisztina szervező. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Hát először is kezdjünk a Dózsa napokkal. Nézzük csak, hogy a Dózsa napok alkalmával mi mindennel készültök?
5: A Dózsa napok alkalmával készülünk egy kiállítása, tehát egy, mivel búcsúról van szó, ezért kézműves kiállítást szervezünk. Ezen kívül gyermekprogramokat szervezünk. Itt a Dózsa nap, mivel nem csak a felnőttekre gondolunk, hanem a legkisebbekre is. Itt egy bábszínház, a Jancsi Bohóz bábszínháza fog Adáról egy varázslatos előadással érkezik. Majd Kucskósarokban kézműves foglalkozások, karkotőzés, lufi hajtogatás. A nagyobbaknak pedig filmvetítéssel készülünk Michael Jackson életéről.
4: Tehát tényleg egy nagyszerű rendezvénnyel készültök. Hanyadik ízben tartjátok már a Dózsa napokat? Már hagyománynak mondható, nem? Illetve közösségépítő ereje is van.
5: Igen, tehát több mint 30 alkalommal már megszerveztük a Dózsa napokat. A Dózsa napok a Péter Pálnapi falu búcsúhoz kapcsolódnak, és az egész falu itt együtt ünnepel.
4: Például ilyenkor, amikor Dózsa napok vannak, akik például elmentek a faluból, azok vagy a településről, azok visszajönnek?
5: Igen, visszajönnek, a családok várják szeretteiket, ilyenkor hagyományosan összejönnek a családok, és mi is erre szervezünk rá, tehát így várjuk a Dózsa György Művelődési Központ udvarában a teljes családokat, tehát egy családi rendezvényt szervezünk.
4: Krisztina, amit még nagyon fontos elmondani, hogy Péter Páli borudvar is lesz majd nálatok, és ha jól tudom, első ízben szervezitek. Hogyan jött az ötlet?
5: Az ötlet onnan jött, hogy szeretnénk népszerűsíteni a helyi és környékbeli borászokat, a fiatalabb korosztállyal megismertetni a borkultúrát, és ezt a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületével közösen valósítjuk meg.
4: Mi minden lesz majd a Péter Páli borudvarban? Mi mindennel készültök?
5: Tehát négy borászat fog kiállítani, a Bajmoki Klinócki Wine, a Horgosi Bálint borászat, a Bácskosútfalvi Dimalis borászat, valamint a Bajmoki Szaulics család megyborai is bemutatkoznak. Készülünk még gasztronómiai különlegességekkel, tehát a bor mellé sajtokat lehet kóstolni, csantavéri kézműves sajtok fognak érkezni Vörös Sándor és Anna Mária családi gazdaságából. Tehát így ki fogjuk állítani, tehát a borászok kiállítják a boraikat, és itt kóstolhatják a vendégek.
4: Még azt mondjuk el még egyszer a kedves hallgatóknak, mikor, hány órára, hova várjátok őket?
5: Tehát június 28-án vasárnap 17 órakor a Dózsa György Magyar Művelődési Központ udvarában, Bajmokon, ez a Mósa Piade utca 14-es szám alatt található.
4: Krisztina, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Mindenkit arra tudunk biztatni, látogasson el június 28-án Bajmokra. Köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Én is köszönöm. Viszont...

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most a Nemzetközi Népi Kézműves Táborról szólunk műsorunkban, amely július 6-a és 10-e között lesz majd. A vonal túlsó végén Szuhankó Ruzsana, az Etno Hagyományápoló Kézművesek körének elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok önöknek is!
0: Először is kezdjük azzal, hogy ugye említettem, hogy július 6-a és 10-e között rendezik meg majd a tábort a Bajsai Tájházban. Felnőtt műhelyek is lesznek, gyerekprogramok is majd. Ez már a 23. Hát hogy indultunk 23 évvel ezelőtt?
1: Hát a 23 évvel ezelőtt nagyon kevés tábor volt. Itt a környéken szinte a gyerekeknek a fogalmuk se volt, hogy mit jelent az, hogy táborba lenni. És akkor gondoltuk mi, mivel mi már táborokat megjártunk egy jó párat, hogy hát miért nem próbálnak mi Bajsán is megszervezni tábort, hogy a gyerekek lássák, és mi ismerkedjenek a hagyományaink, a népi kézművességgel, és akkor egy kis csapat segítségemre volt, az egy hagyományápoló kézművesek körülbelül, akik már tanultak tőlem is, meg gyakoroltuk már több kézművességet, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát amit mi tudunk, azt át fogjuk adni.
0: Nézzük akkor
1: és így indult az első.
0: Így indult az első. Nézzük akkor, hogy idén ugye több műhely is lesz, ez a felnőtt műhely, illetve a gyerekprogramok. Hát kezdjünk a gyerekekkel először.
1: Hát a gyerekeknek sok mindennel készültünk, úgyhogy több helyről bírnak majd választani, mindig úgy szoktuk csinálni, hogy megosztjuk őket, és akkor mindenhova oda jussonak. Tehát lesz nemezelés, fazekasság, szövésből készült kis tárgy. Úgyhogy ezek a programok, meg fafaragás, bocsánat.
0: Felnőtt műhelyek?
1: A felnőtt műhelyekben van a gyékényszövés, a netszelés, hálókötés és a gyékényből készült tárgyak. De ezen kívül persze van még a hímzés, uh-huh. amit Zuberec Vera fog népi iparművész előadni, de ott már telt házunk van. Uh-huh.
0: Ugye nagyon sok mindent lehet tanulni, mint például a szövés, bőrözés, fafaragás, fazekasság, gyöngyfűzés, vagy akár nemezelés. Hogyan látja, mennyire ismerik gyerekek, felnőttek ezeket a mesterségeket?
1: Hát egyrészt már vannak gyerekek, akik már többször voltak a táborunkban, tehát ők már tudják, hogy hogy néz ki a szövés, vagy a fafaragásunk nem volt még ez most először, de lesz kosárfonás még a felnőtteknek, gyerekeknek máskor is volt, tehát sok mindenben már vele kurszoltak, de lesznek olyanok, akik először jönnek, és először látják, hogy hogy néz ki ez a tábor. Hát nagyon remélem, hogy azért majd visszajáró vendégek lesznek, és tetszeni fog neki ez a népi kézművesség.
0: Nézzük még azt, hogy kik lesznek az oktatók.
1: Tehát elég sok oktatónk és kisegítőnk van, mert ugye a szövésnél is ketten lesznek, akik Magyarországról a Hevesi Csillagvilágból jönnek, a népművészek és a fafaragó. Azután lesz a Göröncsér Csorba László, akkor Ökös Csilla lesz a lányával a gyöngyfűző, Vera Zoberec népiparművészünk lesz a hímző, Szuhankó Sándor lesz a gyékénnyel, a hálóval és a necceléssel, aki foglalkozik. Úgy szintén Magyarországról lesz, aki a nemezelést csinálja a gyerekekkel, a bőrzést csinálja Bognár Ilona.
0: Tehát nagyon sok oktató foglalkozik majd akár a felnőttekkel, gyerekekkel. Ruzsana, még egyet mondjunk el a kedves hallgatóknak, így zárásképpen meddig lehet jelentkezni a táborba?
1: Hát mi a felnőttek táborából meg van határozva, hogy 10-től 12-től többen nem lehetnek, tehát amikor az telve van, akkor már arra a szakmára, hogy arra nem lehet jelentkezni. Viszont még vannak, ahol lehet jelentkezni, a hímzés az már telve van, a többi az nem, a kosárfonáshoz lehet még jelentkezni.
0: És a gyerekprogramokra?
1: Az Magyarországról jön. És a gyerekprogramot az nincs ki, amennyien jönnek gyerekek, őket vállaljuk mind.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, tehát nem sokára a Nemzetközi Népi Kézműves Tábor, mégpedig 6-a és 10-e között a Bajsai Tájházban. Szuhankó Ruzsanának, az Etno Hagyományápoló Kézművesek körének elnökének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm az érdeklődést.

Bonnie M. szólt, mégpedig a Holiday-jel itt a 107,1-en, de én tartozok önöknek egy névvel, hogy ki is viszi el tőlünk a 7 nap fél éves előfizetését. Ugye azt kértük, hogy írják meg, mégpedig kedvenc rovatukat, hogy melyik a kedvenc rovatuk a 7 napban. Hát nagyon sok minden érkezett, itt a horoszkópot is írták, a rejtvény, keresztrejtvényt is, ezen kívül a gasztronómiát, a humort, az otthont és a családot, a sorsok és az embereket, és tényleg fűben fában orvosság, stb. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden, és még a recepteket is ide írták, úgyhogy a gasztronómia is itt van, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok mindent írtak, és aki elviszi tőlünk a fél éves 7 nap előfizetés, nem más, mint Szemerédi Hajné. Gratulálunk Szemerédi Hajninak, és természetesen felveszük aztán a kapcsolatot, és kolléga nőim majd elmondják a részleteket ezzel kapcsolatosan. Gratulálunk Szemerédi Hajninak. Már is megyünk tovább, már mint a búcsúval, hiszen véget ért mai Mozaik című műsorunk itt a 107,1-en, de ne csüggedjenek, holnap is lesz Mozaik, azonban holnap már kolléganőm Csernai Panna számít majd a figyelmükre, úgyhogy érdemes lesz akkor is itt lenni. Ma viszont még, amivel még szolgálunk, ne felejtjék el, 14 óra után beszéljünk róla, rovatunk dr. Schilling Istvánnal hallhatnak egy beszélgetést, illetve amit még fontos elmondanunk, hogy ha kedd, akkor muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében, ezzel is várjuk önöket már a délutáni penzumban. Búcsúzik a mai stáb, a két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Átadták ma Topolya új uszodáját, a Vénuszvárosi uszodát. A hosszú ideje várt létesítmény ünnepélyes megnyitóján tartományi és köztársasági tisztségviselők is részt vettek. Az átadást követően 13 órától gyermekúszó versenyt rendeztek. A fürdőkomplexum a látogatók előtt június 24-én szerdán 10 órakor nyitja meg kapuit, így a topolyaiak és a környékbeliek már a héten birtokba vehetik az új uszodát. Egyre többen tekintik az utasbiztosítást az utazások elengedhetetlen részének, hiszen a külföldi egészségügyi ellátás költségei rendkívül sokba kerülhetnek, közölte az AMS biztosító. A megkötött csomagtól függően az utasbiztosítás általában tartalmazza a sürgősségi egészségügyi ellátást, az orvosi vizsgálatokat és kezeléseket, a kórházi ellátást, a fogászati beavatkozásokat, valamint az orvoshoz szállítást és a hazaszállítást is. A biztosító szerint a nyaralás megtervezésekor a legtöbben elsősorban az utazási és szállás költségekre figyelnek, az egészségügyi kockázatokkal pedig gyakran csak akkor szembesülnek, amikor váratlan helyzet adódik. Mintegy 16 ezer elsőéves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A sikeresen felvételizők közül 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25 és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Ma ünnepeljük a Szent Ivánéi tűzgyújtás napját, amelyhez az év legrövidebb éjszakája és számos ősi népszokás kapcsolódik. A június 23-áról 24-ére virradó Szent Iván éj a nyári napforduló ünnepköréhez kötődik. A fény győzelmét jelképezi a sötétség felett. A hagyomány szerint ezen az éjszakán örömtüzeket gyújtottak, amelyeknek védelmező és megtisztító erőt tulajdonítottak. Vajdaságban több helyszínen is felelevenítik a hagyományt. Topolyán szerdán 17 órától a tájházban szerveznek Szent

0: kívánnapi programot, szintén holnap Adán az Aranykapu Művelődési Egyesület szervezésében 19 óra 30 perctől rendeznek Szent Iványi tűzugrást az Adai Tájházban, a rendezvényekre a belépés ingyenes.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, a nap folytatásában is marad a meleg, de változékony időhelyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán az ország északi részén többnyire száraz, napos idő várható, míg a legtöbb helyen továbbra is előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
7: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak. Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Dr. Schilling István író, nyelvész és néprajzkutató az ünnepi könyvhétre két szépirodalmi kötettel is jelentkezett. A Rablás a csatornán című regény a Fórum kiadónál, a Kallódó történetek című novellás kötet pedig a Hét nap kiadásában látott napvilágot. A szerzővel kolléganünk Lenner Tímea beszélgetett a könyvekről, a nyugat-bácskaiságról, valamint az élet és a művészet harmóniájáról.
2: Dr. Schilling Istvánnal beszélgetek, aki az idei könyvhétre két megjelent kötettel is jelentkezik. Az egyik a Fórum kiadóban publikált Rablás a csatornán című, trilógia harmadik részeként, a másik pedig a Kallódó történetek, amely a Hét napnál jelent meg. Ha jól sejtem, mindkét kötet, és csatlakoztathatóak ide az előző két kötet is ha lehet így fogalmazni, krimi sorozatban, valahol rólunk is szól, erről a tájról, ennek a tájnak a történetei, emberei elevenednek meg.
3: Természetesen az én írásaim, a szépirodalmi könyveim, azok meghatározóan nyugatbácskai történet mesélők, ugyanis vallom tiszta szívvel, hogy nyugatbácskai vagyok, és a nyugatbácskai történeteket kell elmondanom, illetve szeretném elmondani azokat, amelyeket életem során hallottam, láttam, megéltem, és enélkül nem is volna ilyen, hogy úgy mondjam, gazdag életem, már az élményeket tekintve, mert egy nagyon szegény sorból induló fiúcska voltam, aki oda jutott, hogy el tudja mesélni mindazt, amit a 76 év alatt megélt.
2: Ugye beszélgettünk itt családi történetekről is az interjú előtt, és arról is mesélt, hogy nemigen volt könyv gyerekkorában, a házban, a családban. Mi motivál egy kisfiút egy ilyen környezetben arra, hogy mégis az irodalom, a könyvek, a nyelv felé forduljon?
3: Könyv abban az időben itt a faluban kevés házban volt. Így nálunk sem. Az iskolában, még az iskola előtt is, amikor a nagymamám, aki Magyarországra került a háború alatt, könyvet küldött, akkor az lett az első könyv, illetve, bocsánat, volt a bátyámnak, a testvéremnek a Kis katekizmus című ilyen egyházi vallásos könyve, de az valahogy a tűz valahogy megfogta, és akkor nem égett el az a könyv, de olyan, tudod, amikor a papírost úgy a nagyon meleg éri, akkor az elkezd töredezni, és akkor az mindig be volt csomagolva papírba, és azt nekem nem volt szabad kinyitnom, tehát akkor én azt a könyvet, amit kaptam, azt fejből megtanultam, verses kötet volt, ilyen mesés vers, és utána a következő könyv szintén onnan érkezett, de amikor már iskolás lettem, és a könyvtár a rendelkezésünkre állt, onnan én állandóan hordtam a könyveket, és olvastam. Véznak is legényke voltam, tehát a sport felé nem hajlott se a kezem, se a lábam, se a fejem, hanem inkább az olvasás felé, és a humán tárgyakból voltam kitűnő az osztályban, illetve az iskolában, és mindig a könyvek voltak azok az elsők, vagy a versek például, mert ugye fejből kellett tanulni verseket, abban az időben még voltak ilyen memoriterek, amit még én azt nagyon könnyen tanultam, és ha szerepelni kellett valamilyen állami ünnepen, a színpadon, a rendezvényen, akkor azt rám bízták, és arra emlékszem, hogy nekem szerb verset kellett mondanom, mert a nyelv fekből jó voltam, ugye, hogy honnan ragadt az rám, nem tudom, de könnyedén ment, nem csoda, hogy szerb szakos is lettem, ugye a főiskolán. Aztán, amikor középiskolába kerültem, Zomborba, a műszaki középiskolába jártam 4 évesbe, ott a zombori könyvtárból a Klári néni, Bodor Klári néni, az már tudta, hogyha bejöttem, akkor na, neked Jókai könyvet kell adni, vagy Verne könyvet, ugye, ami ilyen jó történetmesélő, és akkor végighozta, na, ezt még nem olvastad, ez sem, a vigyet. Tehát a könyv, ilyen könyvszerelmes lettem. És úgy mondogattam is, akkor már olyan jó legénykoromban, hogy ha én egyszer katona leszek, akkor még már másfél évig tartott a katonaság, akkor én az idő alatt könyvet fogok írni. Hát ebből persze nem lett semmi, mert amikor katona lettem, akkor én már magyar tanár voltam, és a tanítás foglalkoztatott, meg hamar haza is jöttem a katonaságtól, hiszen megbetegedtem, és hazaküldtek, de a magyar tanár az akkor kész, ha azokat az irodalmi vizsgákat mind leteszi, ahova 50-60 regényt el kell olvasni, meg ugyanannyi verses kötetet, meg a drámákat, tehát felkészülten voltam a pályára.
2: És akkor ugye a nyelvészet, a pedagógia mellett nyilván ebből, amit elmondott, is kiérződik, hogy a történetek azért mindig valahogy bűvkörben tartották önt, a helyi történetek is, hiszen aztán levéltárosként, hát ugye számtalan inspirációt szerezhetett a Bácskai Emlékezések című kötethez is, és a most megjelent Kallódó történetek is. Jól sejtem, akkor ebből származnak. Meséljünk egy kicsit erről a könyvről, amely a Hét nap kiadásában jelent meg.
3: Szinte azt is mondhatnánk, hogy folytatása a Kallódó történetek az előzőnek, a Bácskai Emlékezéseknek, de abban különbözik, hogy szinte csak egyetlen témakörbe tartozó írásokat tartalmaz. Ez pedig a másik szerelmem, a képzőművészet. A képzőművészet, amely hát a középiskolás koromban már jelentkezett, a képzőművészet szeretete, a zombori kiállítások, majd Újvidéken, amikor az egyetemre jártam, az ottani kiállítások, ott több volt, és itthon pedig a szépnek a meglátása a néprajzi tárgyakon megjelenő esztétikum vonzotta a szemem, a tekintetem, és az is hogy a témából nem engedett. Az olvasmányok, azok történetmesélések, az ilyen könyveket szerettem a legjobban, és hát ilyeneket írok is, és a Bácskai Emlékezések, meg a Kallódó történetek is olyanok, hogy ahogy mondtad, hogy a levéltár adott ihletet, vagy anyagot ahhoz, hogy azt leírjam, úgy most ez az új könyv is, a nyugatbácskai képzőművészeknek a tevékenységét, életét, művészetét járja körül, tehát azokról az emberekről írok, akiknek a neve majdnem kallódik, néha-néha felcsendül, de jobbára hallgatnak róluk, vagy jobbára csak keveset mondanak róluk. Na, ezeket ismertem meg én levéltárosként, mondjuk úgy, hogy zombori dolgozóként, és a Herceg János barátjaként. Hát ne barátja, mondjuk ismerőseként, hiszen őt olvasva nagyon sok dologra rátekinthettem, nagyon sok dolgot megismertem, és amikor személyes ismerősöm lett, akkor ki is faggattam ezekről a művészekről, ezekről az emberekről, és az emlékeimet próbáltam most megidézni, felidézni ebben a könyvben, hogy ne csak kallódjanak, hanem ha másként nem, de bár itt, ebben a könyvben megőződjenek, megmaradjanak olyan művészek, vagy olyan alkotások, amelyek megérdemlik azt, hogy tudjunk róluk.
2: Mondjunk egy-két ilyen nevet.
3: A könyvben a nevek nem mindig a valós nevek.
2: Akkor mik a történetek a valósak?
3: A történetek sem mindig. Tehát a fikciónak szerepe van ebben, de a fikció, tehát a fantázia, a képzelet, az mindig kötődik valós személyhez, aki nem a valós nevén, az igazi nevén szerepel, de vele történtek meg azok, vagy vele megtörténhettek volna, ugye, azok a dolgok. Tehát itt nem dokumentum írások ezek a novellák, ugye, hanem kitalált dolgok is vannak benne, tehát a fantáziának működnie kellett, de nevet is mondhatok, például a Reichel Ferenc, aki ugye Apatinnak a nagyszülötte, és a bácskai szecesszió első embere építészetben, aki név szerint is szerepel. Hát az ő neve nem kallódik, hála Istennek, mert Szabadkán azért jócskán tudják, de Apatini volt is. A másik Apatini az már egy más néven szerepel, de ha a környezetet, amelyben él, felismeri az olvasó, akkor rájön, hogy hová valósi, esetleg arra is rájöhet, hogy kiről van szó, bár ma már Apatinban olyan kevesen élnek abból a korból és abból a nemzetiségből, amelybe ez a művész tartozott.
2: Akkor igaz lehet az, hogy a történetekben élünk tulajdonképpen tovább. Ugye akkor térjünk is itt, ha már itt tartunk, hogy ki kicsoda, és hogy kiről van szó, és kezdünk nyomozni tulajdonképpen. Akkor ugye rátérhetünk a kötetre, a Rablás a csatornán című, hát krímire tulajdonképpen lehet így nevezni, de hát rengeteg kultúrtörténeti vonatkozást tartalmaz, gondolom, ahogy az előző kötetek is, a Szobrok a polc alól, illetve Képek és szeretők című kötet, tehát képek, szobrok, és akkor elérkeztünk a Rabláshoz a csatornán. Miről szól ez az új regény?
3: A harmadik könyvben az egyik főszereplő továbbra is ugyanaz, aki az első kettőben volt, tehát egy zombori festőművész, akinek jó ismeretei vannak a képzőművészetről, bár maga nem lett nagy művész. De a környezete az becsülte őt, és hát ilyen polgári környezet, kispolgárinak is mondhatjuk. Szerette és becsülte is őt, és volt, aki úgy érezte, hogy az ő segítségével tud megismerkedni más művészekkel. Na most egy hajó úszik a csatornán, a Ferenc csatornán, ugye? A császár csatornáján, ahogy Majtényi Mihály írta, és szép rakománya van, és hát már a cím mondja, hogy mi történik, ugye, ezzel a hajóval, de ebben a hajóban nem csak műalkotások vannak, hanem egyéb is, azt pedig mondjuk a másik szállat, azt pedig szintén hallottam, tudtam, itteni idős nyugatbácskai értelmiségi személy mesélte nagy szeretettel és ragaszkodással ahhoz, amiről szó van. Most én nem akarom itt elárulni se, hogy miről van szó, meg kiről, de az olvasó rájön, főleg a nyugatbácskai olvasó jön majd rá, és ez tudatos ködösítés, ugyanis nem akarok elszakadni Nyugatbácskától, mert ez az én hazám, ez az én szülőföldem, és minden, ami jó vagy rossz, az is itt történt velem, illetve velünk. azokkal is, akik itt maradtunk, és azokkal is, akik elmentek tőlünk, de érzik, hogy ők nyugatbácskaiak.
2: Mindkét könyv nagyon szép, tetszetős, tehát külalakra is, ugye a Rablás a csatornán kötetet, ahogy az előző két krimi kötetet is, Pesti Emma illusztrálta, illetve a Kallódó történetek Kanyó Ervin grafikáit tartalmazza. Itt megint ugye képekről van szó, vizuális megjelenítésről, hogy mit jelent az ön számára a harmónia, akár képekben is?
3: Az, hogy harmonikusan élhessek a művészetekkel. Ha már a könyveket, az irodalmat ugye ennyire megszerettem, és a magaménak is tudom, akkor ugyanúgy ragaszkodom, illetve ugyanolyan szerepet töltenek be a képzőművészeti alkotások is, és az, hogy a családban festőművész is van, bár amatőr módon, de a feleségem ugye szép pasztelképeket fest, rajzol, az egészíti ki ezt a harmóniát, és enélkül azt hiszem, hogy nagyon szegényes lenne az életem, és ha nem jelenik meg mondjuk pár hónapig egy újabb könyv, nem az enyém, valakié, akkor már olyan kicsit ideges vagyok, hogy hát olvasnék valami újat. Ugye a folyóiratokat természetesen elolvasom, a folyóiratokban megjelenő szép irodalmi munkákat, vagy helytörténeti munkákat, ugye azután az újságokban megjelenőket, de várom az új vajdasági könyveket is, meg a szerb könyvek közül is a Velikicsnek, Dragan Velikicsnek a műveit, aki szintén történetmesélő, és nagyon-nagyon jó könyvei vannak, Bognár Antal fordítja magyarra őket, de nekem mindegy, hogy melyik nyelven olvasom, tehát nagyon jó. És a kiállítások szükségesek, hogy a kiállításokra elmenjünk és megnézzük, és akkor még hozzátehetjük, hogyha színházba is el kell menni, ez pedig a Zombori Színház, hogyha magyar nyelvű előadás van, akkor megyünk el megnézni, tehát hogyha vendég szerepel akár a Szabadkai, akár az Újvidéki Színház, vagy a Bajaiak jönnek valaki, akkor azt is megnézzük. Na hát akkor, ha így össze kellene foglalni, ugye, akkor irodalom, képzőművészet, drámaművészet, ez mind része az életemnek. Fontos része, mert így érzem teljesnek talán ezt az életet. Na most a családom, a lányom néprajzkutató lett, aki úgy folytatja azt a munkát, amit én már előtte elkezdtem, és sikeresen folytatja, jó publikációi vannak, az nagyon jó. A kisunokám néptáncol, ő is szereti ezt a dolgot, ugye a tánc is művészet, és a néptánc az nekünk, néprajzosoknak még inkább az. Tehát itt a harmónia az bizony megjelenik úgy szinte, most nem mondjam azt, hogy teljes egészében, mert ez úgy sem igaz, ide még az utazás kellene, hogy az élmények megtörténjenek, szaporodjanak. Mi az, hogy szaporodjanak? Nem is történik velem immár idősen is, ilyen félbetegen semmi, de azért ugye az emlékekben még felderengnek, hogy milyen is volt, amikor Púlában az arénát néztük meg, vagy Rovinyban a Szent Eufémiát a torony tetején.
2: A könyvekkel hol találkozhat az olvasó legközelebb, illetve az elkövetkező időszakban?
3: Hát ez már talán nem az én dolgom kellene legyen, de a Fórum könyvkiadónál, ugye a Rablás a csatornán címűt, a Hét napnál megjelent könyvet pedig, hát azt még nem is tudom, ez az első könyv.
2: De hát a szerzővel is ugye találkozhat valahol, nyilván lesznek majd bemutatók és különböző irodalmi alkalmak.
3: Ezt természetesen tervezzük is, ugye a Zombori Kaszinóban minden bizonnyal bemutatjuk ezeket a könyveket, akkor a megjelenés helyén is, ugye. Sajnos a könyvterjesztés nálunk a Vajdaságban nagyon silány. alig lehet könyvesboltot találni, ahol magyar könyveket árusítanak, de aki meg akarja szerezni, hát akár a kiadótól, vagy valahonnan megtudja.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
0: Prince. A 80-as évek hercege, Prince. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Egy újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezet. Hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse a további utasításokat. Ma és holnap töltik ki a kívánságlistát azok a nyolcadikosok, akik sikeresen teljesítették a záróvizsgát. A leendő középiskolások elektronikus úton a Moja Srednja Škola portálon keresztül, illetve személyesen az általános iskolákban 8 és 15 óra között adhatják meg, hogy melyik középiskolákba és szakokra szeretnének jelentkezni. A középiskolákba felvételt nyert diákok végleges listáját június 29-én teszik közzé. Zajlik a Juhász Népzenei Tábor Tótfaluban, amely idén 50 vajdasági és magyarországi gyermek, fiatal és felnőtt népzenész lát vendégül. Az ötnapos táborban a résztvevők hangszeres és énekes képzéseken mélyíthetik el tudásukat, miközben a vajdasági dallamkincs mellett a roma népdalokkal is megismerkedhetnek. A tábor záró műsorát június 26-án pénteken 18 órától tartják, ahol a közönség is meghallgathatja azokat a dallamokat, amelyeket a résztvevők a tábor során sajátítottak el. A tábor megvalósítását a Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi kormánya, Halmos Béla program és a Csóri Sándor program támogatja.
5: Sport.
6: Portugália, Anglia és Horvátország is pályára lép ma este és éjszaka. A labdarúgó világbajnokság mai játéknapját a Portugália-Üzbegisztán összecsapás nyitja 19 órától. Ezt követően 22 órakor rendezik meg az Anglia-Gána találkozót. Hajnali 1 órakor pedig Panama-Horvátország mérkőzés várja a foci szerelmeseit. A csapatok számára ezek az összecsapások kiemelt jelentőségűek, hiszen minden megszerzett pont fontos szerepet játszhat a továbbjutási esélyek alakulásában.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, a nap folytatásában is marad a meleg, de változékony idő, szerdán az ország északi részén többnyire száraz, napos idő várható, míg a legtöbb helyen továbbra is előfordulhatnak záporok és zivatarok.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket.
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Csak retro.
4: A 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró, érdeklődne a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A retro zenék rádiója.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Megnyitott a kapui Topolya új uszodája, javában zajlik az aratás Vajdaságban, az állatokra is fokozottan figyelnünk kell a kánikulában, és hazatért Félix, a szerb parlagisas. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Hosszú évek várakozása után ma ünnepélyes keretek között átadták Topolya új létesítményét, a Vénuszvárosi uszodát. A megnyitón tartományi és helyi tisztségviselők, valamint a beruházás megvalósításában résztvevő tervezők és kivitelezők is jelen voltak. Az ünnepség részeként megtartották az első iskolák közötti úszóbajnokságot is. Az uszoda hivatalosan holnaptól vehető igénybe a polgárok számára. Mecserik Anita tudósít.
5: A Topolya központját ékesítő vadonatúj uszoda tervezési munkálatai 2017-ben kezdődtek, az építkezés pedig 2019-ben indult. A beruházás összértéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet a tartományi és a községi költségvetésből biztosítottak. Az eseményen Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is részt vett, aki kiemelte, a beruházás a tartomány elkötelezettségét tükrözi a vajdasági települések fejlesztése és a lakosság élet színvonalának növelése iránt. Ez a létesítmény nem csupán egy épület, hanem befektetés az egészségbe, a sportba, az oktatásba és a polgárok mindennapi életminőségének javításába. Olyan helyet teremt, ahol a gyermekek megtanulhatnak úszni, a sportolók kiemelkedő eredményeket érhetnek el, a különböző generációkhoz tartozó polgárok pedig aktív kikapcsolódással tölthetik szabadidejüket. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere arról beszélt, hogy a fürdőkultúrának és az úszásnak jelentős hagyománya van a városban.
6: Topolyán a fürdőkultúrának jelentős hagyományai vannak. Ezen a helyen a városi parkban állt egykor a miattól féle Vénusz fürdő, majd az 1980-as évek elején itt épült fel a Vénusz szabadidőközpont is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az új uszoda is a Vénusz nevet viselje, tisztelegve városunk hagyományai előtt. A lakosság körében egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ismét legyen medence a városban, ezért a városvezetésben is megfogalmazódott ennek a beruházásnak a gondolata.
5: 2026 a nagy álmok megvalósulása Vajdaságban. Számos hosszú évekig dédelgetett projektből válik valóság, köztük a topolyai uszoda megnyitása is, emelte ki Juhász Bálint, a tartományi képviselő az elnöke.
7: Képzeljük el, hogy valaki 10 évvel ezelőtt elutazott innen, csak ma van alkalma, hogy visszatérjen. Látja a stadiont, a TSC Akadémiát, közigazgatási, művelődési és oktatási központot a diákszállóval, amit nem sokára használatba vehetnek a helyiek és az intézmények, diákszállót, gázvezeték lefektetést és a falvakban különböző fürdőkomplexumokat, és most ezt az új, modern komplexumot. Joggal megkérdezni, hogy vajon Topolyára jöttem én vissza? Pedig láthatjuk, hogy ugyanazon a településen jár. Egy Topolyán, amely az elmúlt években hitt a saját fejlődésében, és tett is érte.
5: Juhász Bálint beszédében hozzátette, hogy az igazi átadás akkor válik teljessé, amikor az első gyermek a vízbe ugrik. Ez sem maradt el, hiszen az ünnepség részeként megrendezték az első iskolák közötti úszóbajnokságot is, amelyen a topolyai általános iskolák tanulói mérték összetudásukat. A modern komplexumban egy úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A felnőttek számára a napi egy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300.

0: 300 dinárba kerül. Tópolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650. A nyitvatartással és a részletesebb jegyárakkal kapcsolatban a Vénuszvárosi úszoda Facebook oldalán találhatnak további információkat.
1: Azokon a területeken, ahol nem kaptak a hétfői kiadós esőből, javában zajlik az aratás. Az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Balázs Zita riportja.
2: Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik, hamarosan kezdődik a búza aratása. Az idei termés eredmények térségenként jelentős eltéréseket mutatnak. A ludasi gazdálkodók számára a hosszantartó szárazság jelentette a legnagyobb kihívást az idei szezonban. Ugyanakkor a jégverés eddig elkerülte a térséget, így ebből a szempontból nem érte kár a termelőket. Aladics Tibor, ludasi termelő.
3: Májusban megérkezett az eső, de azt tapasztaltuk, hogy sajnos elkésett, és a növények akkor már komolyan károsodtak a szárazság véget. Elsőre, még amikor a fejlődést követtük, akkor úgy néztük, hogy a zárpák élték legjobban túl ezt a komoly szárazságot, de most, amikor elindult az aratás, akkor azt kellett tapasztalnunk itt a Mázsán, hogy legalább 30, de lehet, hogy nagyobb százalék, 30-40 százalékos terménykiesés van az árpánál is.
2: A csantavéri határban valamivel kedvezőbb a helyzet, mivel a terület több csapadékot kapott, és a jégverés is nagyrészt elkerülte a kultúrákat. A termelők összességében elfogadhatónak tartják a hozamokat, ugyanakkor a felvásárlási árak továbbra is komoly problémát jelentenek számukra. Az árpa ára az aratás előtt ígért 19,5 dináról, a betakarítás végére 17,5 dinárra esett vissza. Balogh Zsolt, csantavéri termelő.
4: Végül is elégedettek vagyunk, egy ilyen 32-3 mázsa per holdas termést takarítottunk be, voltak persze jobb parcellák is, illetve volt, ami megsült és gyengébbek lettek, de az átlag egy ilyen 32-3 mázsa körülbelül.
5: És ezzel a maggal mit csináltok? Tároljátok, átadjátok?
4: Egyre nagyobb részt tárolásra került idehaza, részbe feltessük a sertésállományjal, illetve részbe az valószínűleg értékesítésre is került, de ez a kis az ár, illetve meglássuk, hogy lesz a kukorica.
2: Kecsenovis János csantavéri termelőnek Nagyfény környékén is vannak földjei. Mint mondja, a jég súlyos károkat okozott, több táblán gyakorlatilag mindent elvert a vihar. A gazdák egy része emiatt kénytelen volt takarmányt vásárolni.
6: Az árpát azt beszoktuk tárolni, szinte az összes mennyiséget. Sajnos az idén nem tudtuk ezt megtenni, mert a jég elverte, és ez helyett most kell vennünk árpát, úgyhogy így alakult a helyzet.
5: A jégveréssel mit tudnak tenni? A károkat megtérítik, vagy mi lesz ebből?
6: Hát a jégverése az, akinek van biztosítása, vagy volt biztosítása, ott a biztosító ugye felbecsüli a károkat, és meg fogja téríteni, reméljük.
2: A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60 százalékos terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukoricás és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is.
1: A napok óta tomboló kánikula nem csak az embereknek, hanem az állatoknak is komoly kihívást jelent. Stábunk a házi kedvencek helyett most a palicsi állatkert lakóit látogatta meg, hogy megtudjuk, hogyan hűsölnek a vadállatok, és milyen trükkökkel segítik őket a gondozók a legforróbb napokon. Balogh Sára riportja.
7: Miközben mi a légkondicionált helyiségekbe menekülünk, az állatoknak más megoldásokat kell találniuk a hőség ellen. A palicsi állatkert lakóinak többsége leginkább a fák alatt próbált hűsölni, mások a vízben keresnek menedéket. A medvének sincs oka panaszra, amikor csak teheti, beleúrik a folyóba és lehűti magát. A nyári kánikulában az állatkerti gondozók fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a lakók minél könnyebben vészeljék át a hőséget. Például folyamatosan hűtik az állatok fekhelyét, más lakók ketrecéhez pedig párakapukat helyeztek el. Jelena Tojagic, a palicsi állatkert oktatója. Természetesen az állatok étrendjét is a nagy meleghez igazítjuk, hűsítő jeges finomságokat készítünk számukra. kaphatnak lehűtött gyümölcsöket és zöldségeket, a medve például egy egész behűtött görögdinnyét kap, a majmok pedig lehűtött gyümölcsös jogurtot. Előfordul az is, hogy a gyümölcsöket és zöldségeket teljesen lefagyasztjuk, így az állatok nyalogatva olvasztják fel a jeget, miközben fokozatosan hozzájutnak a finomságokhoz. Az állatkert munkatársai külön figyelmet fordítanak azokra az állatokra, amelyeknek hűvösebb a természetes lakhelyük, ilyen például a sarki farkas vagy a takin, más néven vadbivaj. A palicsi állatkert egyébként a hét mindennapján nyitva tart, 9 és 19 óra között. Érdemes a nyitás utáni órákban érkezni, mert a délelőtt sokkal aktívabbak az állatok. Az 5 és 15 év közötti gyerekek és a nyugdíjasok 400 dináros áron válthatnak belépőt, a 15 évnél idősebbek 500 dinárért. Családi jegyek is kaphatók 1200 dinárért, a csoportos jegy pedig 350 dinárba kerül.
1: És még egy hír a palicsi állatkertből, visszatért Szerbiába Félix, a szerb parlagi sas. A több mint fél évet Libanonban töltő sas most végre megérkezett hazájába, jelenleg a palicsi állatkert rehabilitációs központjában lábadozik. Ahogyan azt korábban megírtuk, a madarat 2025 őszén engedték szabadon Topolya közelében, több ezer kilométeres vándorútja során Észak-Macedónián, Görögországon és Törökország partvidékén átjutott el Szíriába, ahol vadmadárkereskedők fogságába került. Műholdas jeladóját megsemmisítették, azonosító gyűrűit eltávolították. A madarat végül egy libanoni természetvédő szervezet mentette meg, és egy észak-libanoni madármentő központban helyezték el. A szakemberek már tavaly decemberben felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal, ám a térségben zajló konfliktusok miatt két alkalommal is meghiúsult a hazaszállítása. A mentés pedig a libanoni természetvédők, a szerb nagykövetség és a szerbiai madártani és madárvédelmi egyesület együttműködésének köszönhetően valósult meg. Angelia Stokint, a palicsi állatkert biológusát hallják.
7: A parlagi sas a késő esti órákban érkezett meg hozzánk. Az akkori körülmények, vagyis a sötétség miatt úgy döntöttünk, hogy nem engedjük ki azonnal a röptetőbe. Ezért az éjszakát egy belső röptetőben töltötte. Ma kora reggel áthelyeztük a külső röptetőbe. Megfigyeléseink alapján meglehetősen élénk és nagyon jó kondícióban van. Éppen ezért bízunk benne, hogy hamarosan visszatérhet természetes élőhelyére, és ismét szabadon élhet a természetben.
1: A szerb parlament folytatta rendkívüli ülését, amelyen összesen 32 napi rendi pont szerepelt. A képviselők a többi között az igazságügyi törvények módosításáról tárgyaltak, amelyek összhangban vannak a Velencei Bizottság ajánlásaival. Az ülés elején a képviselők kérdéseket intéztek a kormányhoz különböző témákban, köztük az európai integrációról és kulturális projektekről. Felszólalt Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője is, aki bejelentette, hogy frakciója támogatja a fiatalok első lakásának megvásárlását segítő állami hitelprogram bővítéséről szóló törvénymódosítást. Hangsúlyozta, hogy a hitel egyik legnagyobb előnye az alacsony önerő. A VMS képviselője javaslatokat is megfogalmazott a program továbbfejlesztésére. Indítványozta például, hogy azok a fiatalok se essenek el a támogatástól, akik csak kisértékű vagy örökölt tulajdonrésszel rendelkeznek egy ingatlanban.
8: A fiatalok első otthonának megvásárlásához nyújtott segítség számunkra egy olyan intézkedés, amely egyszerre gazdasági, szociális és demográfiai jelentőségű. Mindenekelőtt pedig olyan támogatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a szülőföldjükön maradjanak. A feltételek és az eljárások médiában történő részletes és pontos bemutatásának köszönhetően a szerb pénzügyminisztérium és a szerb kormány 2026-os júniusi hivatalos adatai szerint erre a programra több mint 11.400 kérelmet nyújtottak be. Eddig több mint 7.000 fiataloknak szóló lakáshitelszerződést hagytak jóvá és vettek nyilvántartásba.
1: A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán, névzenétől hangos Tótfalu zajlik a 12. juhász népzenei tábor, valamint Portugália, Anglia és Horvátország is pályára lép ma a foci VB-n. Jönnek a részletek. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat hétfőn Szabadkán, elismerésben részesült Taraglonczák Karapandzsitja, a Szabadkai Zeneiskola zongoratanára, Kucsera Noémi, a Szabadkai Zeneiskola gitártanára és Homonai Szalai András, Andrea, aki a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa, Mecserik Anita a mikrofonnál.
0: Homonai Szalai Andrea magyar nyelv és irodalom szakon végezte el felsőfokú tanulmányait. Jelenleg a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa, ahol helytörténeti és kulturális örökség szempontjából jelentős dolgokat kutat, amit igyekszik minél inkább elérhetővé tenni a nagy közönség számára is.
9: Először is egy óriási megtiszteltetés, és egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, és különös jelentőséggel bír, mert a nagymamám ismerte Bodrogvári urat, és bejáró vendég volt a házunkban, mindig szuperlatívuszokban beszélt róla, hogy egy mennyire csodálatos ember volt, mind szakmailag, mind emberileg, ezért különös jelentőséggel bír ez számomra.
0: Tarag Loncsák Karapandzsics tanítványai a legrangosabb díjakat nyerik el nem csak szerbiai, hanem nemzetközi versenyeken is. A Szabadkai Zeneiskola zongoratanára igazi hivatásként tekint a gyerekekkel való foglalkozásra. Nagyon sokat jelent számomra, úgy gondolom, hogy manapság mindig nehéz felismerni a valódi értékeket, és amikor valaki megtapasztalja azt a pillanatot, hogy felfigyelnek rá és elismerik, az mindenki számára ösztönző, hogy folytassa a munkát, és továbbra is mindent átadjon, amit csak tud, a fiatalabb generációknak. Kucsera Noémi nem csak a Szabadkai Zeneiskola gitártanáraként tevékenykedik, hanem aktívan foglalkozik zeneművészettel, és számos fellépése is van. Az egyik legkiemelkedőbb sikere, hogy 2023-ban megnyert egy amerikai nemzetközi gitárversenyt, amelynek apropóján fellépett a New York-i Carnegie Hall-ban.
10: Számomra ez egy hihetetlenül nagy elismerés, mivel nagyon szeretem a városomat, Szabadkát, és rendkívül boldog vagyok, hogy engem választottak ennek a díjnak az átadására.
0: A tudás, a művészet és a kultúra értékei csak akkor maradnak élők, ha vannak, akik őrzik, gazdagítják és továbbítják azokat, mondta beszédében Gyivánovics Dániel, Szabadka város képviselőtestületének elnöke.
11: A dr. Bodrogvári Ferenc díjjal azokat ismerjük el, akik munkájukkal gazdagítják közösségünk szellemi és kulturális életét, akik tehetségüket és tudásukat nem csak saját fejlődésükre, hanem mások javára is fordítják.
0: A dr. Bodrogvári Ferenc díjat minden évben június 22-én a névadó születésnapján adják át. A kitüntetést olyan 40 évnél fiatalabb alkotóknak ítélik oda, akik az irodalom, a tudomány, a képzőművészet, a zene, a színház vagy a filmművészet területén végeznek kiemelkedő munkát, és tevékenységükkel hozzájárulnak Szabadka kulturális életének fejlődéséhez, illetve hazai vagy nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érnek el.
1: Véget ért a Tábor határok nélkül diákvetélkedő Magyar Kanizsán, az eseményt 9 éve szervezik meg. A program célja a vajdasági kultúra sokszínűségének bemutatása és ápolása. Az elmúlt egy hétben közel 150 gyerek vett részt a táborban a Magyar Kanizsai Tiszaparton 15 vajdasági középiskolából. Az esemény a Tartományi Oktatási Titkárság és a helyi Bros Gym edzőterem által valósult meg, Fejős Ornella riportja.
12: Precizitásra, gyorsaságra és igazi csapatmunkára volt szükség az utolsó játékhoz. Az elmúlt egy hétben 15 vajdasági középiskola diákjai küzdöttek az első helyért. Rekecki Jászmin, a szabadkai Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium tanulója.
13: Mivel elsős vagyok, ezért ez az első alkalom, hogy itt járok, de nagyon tetszik így elsőre. A csapat az teljesen vegyes, tehát nagyon sok szerb csapattársam van, de nagy meglepetésemre, kellemes meglepetésemre nagyon jól megértjük egymást, és szépen összebarátkoztunk.
12: Doroti Magdó, az Antalfalvai Mihályló Pupin gimnázium diákja. Szép, jó a társaság, nagyszerű a tábor, szép, barátkozunk. Milyen a csapat? A csapattal teljesen egyetértünk, és ez nagyszerű. A program fő célja a sokszínűség, egymás kultúrájának megismerése játékos módon. A tábor a Tartományi Oktatási Titkárság és a Bros Gym edzőterem közös szervezésében valósult meg. Pálfi Krisztián, szervező.
14: Maga a séma az ugyanaz, mint minden évben, hogy a játékok a betonon, a homokon, illetve a medencében történjenek, illetve ugyanúgy, ahogy tavaly volt, bedobtuk idén is a kvíz játékunkat, illetve a ki mit tud játékunkat. A nyeremény annyi, hogy idén csak az első helyezett csapat, a két táborban az első helyezett csapatok fognak utazást nyerni.
12: Az eseményt 2015-ben szervezték meg először, a házigazda pedig minden évben Magyar Kanizsa. Újvári Zsombort, a községi képviselőtestület elnökét hallják.
15: Évről évre azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik ide látogatnak, ők jól érzik magukat, élvezik azt, hogy foglalkoznak velük, hogy nem a szoba sötétjében a telefonukat nyomkodva töltik az idejüket, és ez mellett, mivel ugye több nemzetiség vesz részt a táborban, bízom abban, hogy a gyerekekben a tolerancia, illetve a megértés, az elfogadás az fejlődik.
12: Az elmúlt egy hétben csak nem 150 fiatal vett részt a táborban. Az első 4 napban 8, míg a második 4 napban 7 vajdasági középiskola versenyzett. A szervezők szerint a projekt sajátossága a jövőben is abban tükröződik majd, hogy a csapatok nemi és etnikai összetételükben is vegyesek lesznek.
1: Népzenétől hangos Tótfalu zajlik a 12. juhász népzenei tábor. Idén mintegy 50 vajdasági és magyarországi gyermek, fiatal és felnőtt népzenészt látnak vendégül. A tábor megvalósítását a Magyar Nemzeti Tanács, a tartományi kormánya, Halmos Béla program és a Csúri Sándor program támogatja. Korom Sarolta tudósít.
16: A juhász népzenei tábor évről évre találkozási pontot jelent a népzene iránt érdeklődő fiatalok és oktatók számára. Az 5 napos program során a résztvevők napi 2-3 órás foglalkozásokon vesznek részt, ahol vonós, tamburás és népi ének szekcióban fejlesztik tudásukat. Lakatos Noel.
17: Lehet találni könnyen barátokat is, az egésznek a hangulatja nagyon jó, éjszaka, a muzsika, a hangulat, én egyszerűen imádom.
16: A tábor szakmai programjának középpontjában a vajdasági népzene áll, idén azonban a roma népzenei hagyományok is kiemelt szerepet kapnak. A résztvevők több tájegység dallamvilágával is megismerkednek, miközben az ének és hangszeres oktatás során technikai tudásukat fejlesztik. Varga Anna, népdaloktató.
18: Most idén szabóniai népdalokat fogunk az énekesekkel tanulni, és a hangszeresek anyagát, ott örkői népdalokat is, sübösdi cigánydalokat fogunk még tanulni, és ha jól tudom, akkor még tiszamentit is, itthoni anyagot is. Hát egy énekoktatás úgy néz ki, hogy délelőtt kezdjük egy kis tornával az éneklést, utána beéneklés van, hangképzés, és utána kezdjük el tanulni a népdalokat.
16: A tábor nem csak a népzenei tudás átadásáról szól, hanem a hagyományőrzésről és a közösségépítésről is. A résztvevők különböző településekről és országrészekből érkeznek. A közös zenélésnek köszönhetően nem csak szakmai tapasztalatokkal, hanem új barátságokkal is gazdagodnak. Juhász Gábor, szervező.
19: 3 hegedűs szekció van, 2 kíséret szekció van, 2 tamburás szekció van és egy ének szekció van itt a táborban. Naponta 3 órát 2-szer muzsikálnak a gyerekek, tehát délelőtt 3 óra hosszát és délután 3 óra hosszát, délután, illetve este felé van egy néprajzi előadás, már a vacsora után, és utána pedig közös éneklés, közös muzsikálás, úgyhogy itt a gyerekek naponta ilyen 8-9 órát is muzsikálnak, énekelnek.
16: A tábor záró műsorát június 26-án pénteken 18 órától tartják szintén Tótfaluban. Ekkor a közönség is meghallgathatja azokat a dallamokat, amelyeket a résztvevők a tábor során sajátítottak el.
20: Sport.
1: Portugália, Anglia és Horvátország is pályára lép ma este és éjszaka. A labdarúgó világbajnokság mai játéknapját a Portugália-Üzbegisztán összecsapás nyitja 19 órától. Ezt követően 22 órakor rendezik meg az Anglia-Gána találkozót. Hajnali 1 órakor pedig Panama-Horvátország mérkőzés várja a foci szerelmeseit. A csapatok számára ezek az összecsapások kiemelt jelentőségűek, hiszen minden megszerzett pont fontos szerepet játszhat a továbbjutási esélyek alakulásában. A pontos idő 16 óra 23 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, a nap folytatásában is marad a meleg, de változékony idő, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Szerdán az ország északi részén többnyire száraz, napos idő várható. Csütörtökön túlnyomó rész napos, nagyon meleg idő következik, a nappali csúcshőmérséklet elérheti majd a 36 fokot is. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Orosz Ildikó várja önöket friss hírekkel, további kellemes napot kívánok, a viszonthallásra.
21: A vajdasági magyarságot érintő témák:
22: környezetvédelem,
21: kultúra,
22: egészséges életmód,
21: közélet,
22: sport.
21: A 107,1 MHz-en,
22: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
6: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
8: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
9: A 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzo Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. A forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt.

0: Figyelmes vásárlás! Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron! Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
6: Régi dalok,
2: szép emlékek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: A régi idők slágerei.
6: A régi idők slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.
3: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
5: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: www.panolertv.com.
1: A főhős ellovagol a messzeségbe.
2: A repülő csészeaj leszáll.
1: Valaki fegyvert ránt.
2: Más pedig szerelmesen ölel.
1: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
2: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
1: Muzsikál a mozi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Szerelmes dalokkal készültünk, olyanokkal, amelyek romantikus filmekben hangzottak el. Ismert zeneszámok jönnek, amelyek a szívhez szólnak. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
1: Muzsikál a mozi.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy kultikus, romantikus vígjátékkal kezdünk, a Bridget Jones naplójával. A 2001-es film Helen Fielding 1996-os című regényén alapul, hatalmas kasszasiker lett, világszerte több mint 280 millió dollár bevételt hozott. Renée Zellweger pedig Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. Az eredeti Bridget Jones után még három folytatás készült, a legutóbbi 2025-ben.

Ha már a klasszikusoknál tartunk, nyugodtan nevezhetjük a Micsoda nő című 1990-es romantikus vígjátékot annak. A film igazi tündérmese. Ezt tette Julia Robertset szupersztárrá. Richard Gere oldalán igazán jól mutatott, a kémia pedig annyira működött köztük, hogy évekkel később

Lionel Richie és Diana Ross párosa énekli az Endless Love című dalt, amely a Végtelen Szerelem című 1981-es romantikus drámában hangzik el.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A 10 dolog, amit utálok benned, egy tini vígjáték, amely szintén egy irodalmi klasszikuson alapul. A film William Shakespeare a Makrancos Hölgy című drámájának modern feldolgozása. Ez a film hozta meg az áttörést a fiatalon elhunyt Heath Ledgernek és Julia Stilesnak. A következő dala híres Serenád jelenetben szerepel.

A Love Story egy klasszikus amerikai romantikus dráma 1970-ből Ryan O'Neill és Ellie McGraw főszereplésével. A film újra divatba hozta a melodrámát Hollywoodban.

A Sztárom a párom eredeti címén a Notting Hill egy 1999-es brit romantikus vígjáték, amelyben a visszafogott könyvesboltos találkozik a világsztárral. A főszerepekben Hugh Grantet és Julia Robertset láthatjuk.

Több filmben is elhangzott, egyebek mellett a Nem kell lesz eléggé című 2009-es produkcióban is az I'm Yours című dal. Ez következik itt, a 107,1 MHz-en.

Julia Roberts szerepel az Álljon meg a nászmenet című 97-es romantikus komédiában. Egy szerelmi háromszög bontakozik ki. Dermot Mulroney és Cameron Diaz is szerepel a filmben. Híres az éttermi jelenet, ahol a szereplők az I Say a Little Prayer című dalt éneklik.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Romantikus dalok, romantikus filmekből. Ilyen a Négy esküvő és egy temetés című 1994-es romantikus vígjáték, és a benne szereplő dal a Love is All Around.

A tiszt és úriember, vagy ahogy gyakran emlegetik Magyarországon, a Garnizóna című romantikus dráma 1982-ben készült Richard Gere és Debra Winger főszereplésével. A Joe Cocker és Jennifer Vance által előadott dal Oscar-díjat nyert legjobb eredeti dal kategóriában.

it's real, I keep it alive.

A Wonderful Tonight című Eric Clapton dal több filmben is elhangzott, egyebek mellett a Velem vagy Nélküled című 1999-es amerikai romantikus vígjátékban, amelyben Michelle Pfeiffer és Bruce Willis játszik.

2013-ban újra gondolták a Nagy Gatsby sztoriát, és újra forgatták. Ebben a változatban Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan és Tobey Maguire szerepel. Ebben a drámában hallható Lana Del Rey dala. Lesz egy kis ráadás is, de én megköszönöm a figyelmüket. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. SMR.
3: A 107,1 MHz-en.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Jól van, emberek, óra indul.
4: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
3: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
3: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
2: 1976-ban alakult a U2, ír-rock együttes Paul David Hewson, azaz Bono vezetésével. Következzék a négyes, ami 5 évtizede változatlan felállásban ilyen dalokat ad nekünk.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: Bár az 1974-es induláskor még Konc Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

0: 107,1.
1: A Bikinit 1982-ben alapította Nagy Feró és Németh Alajos, Loizy, basszusgitáros. Feró 85-ös távozása után D. Nagy Lajos követte őt az énekesi poszton, akivel a Bikini a dallamosabb rock irányába váltott.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. 1964-ben alakult a Lynyrd Skynyrd, a Southern Rock királybandája. Egy 1977-es repülőgép tragédia törte meg karrierjüket.

0: Rock klasszik. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Pofa be!
2: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters, Rolling Stone című bluesdalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az amerikai Creedence Clearwater Revival 1967-ben vette fel ezt a nevet, és hódította meg a világot ilyen dalokkal.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na figyú!
4: A Dinamit 1979-ben alakult meg a korszak neves zenekarainak. A Scorpio, P-Mobil, Mini és Beatrice zenészeiből. Rövid létezésük alatt két meghatározó nagylemezt adtak ki, az 1980-as Dinamitot és a 81-es a Híd címűt.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A piramis vesztét végül nem a zenei nézeteltérések okozták, hanem az, hogy 1982-ben a rendőrség letartóztatta Somm Lajos basszusgitárost és Köves Miklós dobost. A vád szerint a külföldi turnék bevételeiből illegálisan vásároltak aranyat, amit becsempésztek az országba. Ez a botrány teljesen megpecsételte a zenekar sorsát, és az együttes feloszlott.

0: köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Atyának.
3: Rock klasszik.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: Ők a Heart, az Ann Wilson énekesnő és Nancy Wilson gitáros vezette 1973-ban alakult rockbanda. A testvérek voltak az első nők, akik egy sikeres hard rock zenekart nem csak frontemberként vezettek, hanem maguk is írták a dalaikat és játszottak a hangszereikkel.

Most következzék a punk keresztapja, Iggy Pop. James Newell Osterberg Jr. néven született 1947. április 21-én az Amerikai Egyesült Államokban. Ő volt az egyik legelső rockzenész, aki rendszeresen a közönség közé vetette magát a színpadról. A 70-es években David Bowie karolta fel a drog problémákkal küzdő énekest, és producerként segített neki, hogy megírja a The Passenger című világsláger.

0: Rock Classic.
1: A szomszéd is ezt hallgatja.
2: A Szombathelyi Lord együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. 1982-ben lett Paul Mihály a zenekar arca és hangja. Guido Favi Attila billentyűssel készültek a zenekar legsikeresebb lemezei.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rock slágereivel.
1: Az Oszián a magyar heavy metal egyik meghatározó formációja, amelyet Paksi Endre alapított 1986-ban, miután távozott a Pokolgépből. Az énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán kettős volt a nagy felállás alapja.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: Már Zúz is a Mötley Crüe, a glam metal fenegyerek bandája, amit 1981-ben Nikki Sixx basszusgitáros és Tommy Lee dobos alapított Los Angelesben.

0: A rock zene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Kingdom Come 1987-ben alakult német-amerikai hard rock zenekar. Debütáló albumuk és a korai Led Zeppelinre emlékeztető stílusuk világsiker lett.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.
2: Iskolai egyenruha és gitár. Ez Angus Young és az AC/DC.
3: Well, I was out on a drive, on a bit of a trip.
2: Iskolai egyenruha és gitár. Ez Angus Young és az

0: Rockzenet rádióból. SMR.
1: A Megadeth a nagy négyes thrash metal banda egyike. Dave Mustaine alapította 1983-ban, miután távozott a Metallicából. Zenéjüket komplex gitárjáték, politikai témák és Mustaine egyedi énekhangja jellemzi.

0: én a helyükben nem állítanék az állomás keresőnek.
1: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A nemzet csótánya, azaz Nagy Feró vezetésével következzék a Beatrice, a magyar rockzene lázadó ikonja.

0: 1971.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Miskolci Edda művek 1974 óta létezett, de lemezük csak 1980-ban jelent meg. A klasszikus felállás felbomlása után Pataki Attila 1985-ben szervezte újjá az Eddát.

0: 107,1.
1: A Saxon a brit heavy metal egyik alapvető zenekara 1977-ben alakult. Aranykorszakuk a 80-as évek elején volt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az önállomása.
2: Már szól a Van Halen. Az alapítók a holland származású testvérpár Eddie, gitár és Alex dob. Első lemezük 1978-ban jelent meg David Lee Roth énekessel, akit 1985-től Sammy Hagar váltott.

Itt az idő, hogy Pink Floyd szóljon a Szabadkai Magyar Rádióban. A progresszív rockzene egyik legmeghatározóbb brit formációja 1965-ben alakult Londonban. A klasszikus felállást Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright és Nick Mason alkotta, az alapító Syd Barrett távozása után. Waters 1985-ben kivált az együttesből, majd jogi csatározás kezdődött a Pink Floyd név további használatáért. A jogi vita 1984-ben perenkívüli egyességgel zárult le, és a Gilmour, Mason, Wright trió vitte tovább a Pink Floyd nevet.

Hisély zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.
4: Give up looking for my baby.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallanak engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
3: Ez meg mi?
4: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Retro slágerek társaságában.
1: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Amerikanszkai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

I possess.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lesztem 107,1 MHz.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Dziubre do kraja.
1: SMR. Rock a jóból. Rock

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Leijona Rock!
1: Aztán siitäkin 7 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.